0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Ты в 92.1 FM.
1: Классное радио в дорогу.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivianos Nova, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorok.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Пульс. 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяна Стопа и один ФМ.
2: Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Kárpátalján véget ért a jubileumi 10. Havasi András emléktorna, ahol ismét az ország legtehetségesebb utánpótlás futballistái mérkőztek meg. A 24 csapatos torna fináléját és a díjátadót ismert futball személyiségek tették ünnepivé, köztük Andriy Sevcsenko is, aki személyesen köszöntötte a résztvevőket, valamint az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a helyi vezetés képviselői. A fiatalabb korosztályban a legjobb egyéni teljesítményeket a Harkiva Police és a Ruch játékosai nyújtották. Az U15-ös kategória bajnoka Harkiv, a Ruch lett, míg a bronzérmet a cserkászi csapat szerezte meg. A nagyobbaknál a Sáhtár, a Kárpát és a Polícia futballistája emelkedtek ki. Az U17-es korosztály győztese a Sáhtár Donyeszk, a Kárpáti a második helyen végzett, a Harkiv pedig harmadik lett. A torna végén külön elismeréseket adtak át veteránoknak és edzőknek, valamint díjazták mindkét korosztály legjobb játékosait. На Закарпатті завершився ювілейний 10-й турнір на честь Андрія Хаваші, який традиційно збирає найперспективніших юних футболістів України. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 24 команди, а фінальні матчі та церемонію нагородження відвідали легенди українського футболу, зокрема Андрій Шевченко, а також представники УАФ та місцевої влади. У молодшій віковій категорії найкращими в індивідуальних номінаціях стали гравці Харкова, Полісся та Руху. Переможець категорії U15 ФК Харків. Рух виборов срібла, бронза дісталася команді Черкас. У старшій групі відзначилися футболісти Шахтаря, Карпат та Полісся. Чемпіоном U17 став Донецький Шахтар, Карпати посіли друге місце, Харків третє. Турнір завершився врученням спеціальних відзнак ветеранам та тренерам, а також нагородження найкращих гравців обох вікових категорій. Kárpátalján zajlik a felkészülés az idei munkácsi félmaraton 2026-os futóversenyre, amelyet szeptember 19-én rendeznek meg. A szervező bizottság munka megbeszélést tartott, ahol áttekintették a verseny útvonalát, a szükséges önkéntes kapacitást és a program részleteit. A félmaraton iránt érdeklődés már most kiemelkedő. Az alapszakaszra mintegy 300 futó regisztrált eddig, és a szervezők szerint az összlétszám idén akár meghaladhatja a tavalyi 200 résztvevőt. A futók több táv közül választ 21 vagy 10 kilométer, váltófutás, jótékonysági futás, gyermekfutamok. Az idei újdonság a legyőzhetetlenek futása, amelyet fogyatékkal élő veteránok számára rendeznek meg külön kategóriaként. На Закарпатті триває підготовка до Мукачево Half-Marathon 2026, який відбудеться 19 вересня. Відбулася робоча нарада організаційного комітету. Обговорили маршрути, волонтерське забезпечення та програму цьогорічного забігу. Інтерес до півмарафону вже високий. На основну дистанцію зареєстровано близько 300 учасників. А загальна кількість, за прогнозами організаторів, може перевищити минулорічні 700 бігунів. Учасники зможуть обрати одну з дистанцій 21 та 10 кілометрів, командну естафету, благодійний забіг, дитячі старти. Новинкою цього року стане забіг нескорених для ветеранів з інвалідністю. Az ungvári Zolotá Horák komplexumban rendezték meg a Judo Summer Camp edzőtábort, amely fiatal judósokat és edzőket hozott össze az ország több régiójából. A résztvevők 3 napon át intenzív edzéseken vettek részt, és lehetőséget kaptak arra, hogy világszinten jegyzett többszörös bajnokoktól és olimpiai érmesektől tanuljanak. A tábor szakmai vezetői között világ és Európa bajnokok, valamint rangos nemzetközi versenyek dobogósai szerepeltek. Az edzések során a fiatal sportolók technikai elemeket gyakoroltak, különböző felkészülési módszereket ismertek meg, és közvetlenül együtt dolgozhattak a világ élvonalába tartozó judósokkal. A tábor végére a résztvevők új tudással, motivációval és maradandó élményekkel gazdagodtak, amelyek fontos lépcsőfokot jelenthetnek további sportpályafutásukban. Vusrodiv komplexi Zolotáho rávit buszja judo summer camp. Masztábnej trenovalnej tábor, jaký objednav juných judoistiv ta trenerív iz ríznych regióny Ukrajiny. Protihom 3 dní učasniky prochodili intensívni trenovania ta mali možlivíc prejňati dosvid u титулованих спортсменів світового рівня. Наставниками кемпу стали чемпіони світу, Європи, призер Олімпійських ігор та найпрестижніших міжнародних турнірів. Під час занять юні спортсмени відпрацьовували техніку, знайомилися з різними методиками підготовки та тренувалися безпосередньо з провідними дзюдоїстами світу. Учасники завершили кемп із новими знаннями, мотивацією та яскравими враженнями від тренувань із найкращими представниками українського та світового дзюдо. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóváhozal, sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Bűnbánati istentiszteletet közvetítünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Tarackozy Ferenc, vezető lelkipásztor.
1: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Бірта Золтан та Кіш Вікторія. Сьогодні ви почуєте запис богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозий Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk, szeretnénk eléd borulni, és valóban azzal a vágyakozásra jövünk hozzád, Urunk, hogy a te szabad átjárva életünket megszólítson, és felszínre hozza mindazt, ami elszakíthat tőled, amely rossz irányba terelhet. Egyedül te vagy képes, Urunk, hogy lelked által azokra is rámutass, amiről mi tudomást sem akarunk venni sokszor. Ezért kérünk téged, hogy a te szabadat elevenítsd meg számunkra lelked erejével, munkálkodj bennünk. Szólj hozzánk, Urunk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom, Zsidókhoz írt levél 9. rész első 10 verséből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is Isten tiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. Mert sátor építetett, az első, amelyben vala a gyertyatartó, meg az asztal és kenyerek felrakása, ezt nevezték szent helynek. A második, Kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének, melyben vala az arany füstölő oltár, a szövetség ládája beborítva mindenfelül arannyal, ebben a mannás aranykorsó, Áron kihajtott vesszeje, meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kérubjai beárnyékolva a fedelet, amikről most nem szükséges külön szólni. Ezek pedig eképpen levén elrendezve. Az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az Isten tisztelet elvégzésére, a másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap. Vérrel, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz. Azt jelentvén ki ezzel a Szentlélek, hogy még nem nyílt meg a Szentély útja, fennállván még az első sátor. Ami példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Csakis ételekkel, meg italokkal és különböző mosakodásokkal, melyek testi rendszabályok. A megjobbulás idejéig kötelezőek. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Bizonyára sokszor hallottuk azt, hogy a Szentírás értelmezése, megértése, különösképpen az Ószövetségnek az megértése, az Új Szövetségen keresztül lehetséges. Az egész Ószövetségben különböző rendtartások, törvények leírása önmagukban is hordoznak bizonyos kézzel fogható feladatokat, meg olyan lépéseket, tetteket, amelyek láthatóak és valamilyen formában érthetőek. De igazából valóban csak az Új Szövetség által visszafelé nézve érthető meg teljesen, hogy mit is akar mindaz a jelképes cselekvés, ami az Ószövetségben benne van, mit is akar Isten azon keresztül üzenni, szólni. Nagyon egyszerű példával talán így lehetne szemlélni, hogy ez a világ és a mennyei világ, az Isten világa egy horizontális és vertikális lét tulajdonképpen, amelynek a metszőpontjai azok, amikor helyére kerülnek a dolgok. Azaz, nem más ez, mint például az Ószövetség népének, a 12 törzsnek, amikor táboroztak, a kirajzolódása. Ha egy drónnal megnéztük volna akkor, akkor mindenki szemében ott lenne az, hogy az elhelyezkedése a törzseknek az egy kereszt. Tehát úgy vannak elhelyezkedve a törzsek. Középen a sátor, és előtte, utána és két oldalra a 12 törzs. Tehát minél inkább újszövetség embereként megértjük azt, hogy az életünknek a meccéspontja az nem más, mint amikor a mennyei világ találkozik az én földi életemmel. Minél több ilyen meccéspont van, annál erőteljesebben rajzolódik ki a kereszt. Annál erőteljesebben látható az, hogy az emberi életem, ami a földi síkon horizontálisan működik, nap mint nap, minél több lehetőség van, hogy kapcsolódjék az Istennel való kapcsolódásban, annál inkább rajzolódik ki az életemen az, hogy az Isten milyen formában tudott lenni. És valahol az egész zsidókhoz írt levél a maga szimbólumaival, illetve ahogy visszautal az ószövetségi létre, tehát nagyon erőteljesen mutatkozik az meg, hogy mennyire Jézus Krisztust ragyogtatja fel. És Jézus Krisztuson keresztül láttatja a sátrat, láttatja a szövetséget, láttatja a különböző rendeléseket, hogy mind magukon az események, a tettek, a szimbólumok, amik az Ószövetségben vannak, ezek mind utaltak Jézusra, és Jézus Krisztuson keresztül érthetjük meg ezeket. És akkor így vegyük a mai napig a szakaszunkat is. Annak okáért voltak ugyan első szövetségnek is istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye, mert sátor építetett az első, amelyben vala a gyertyatartó. Az első dolog, amiben úgy megakadtam, hogy hát ugye ez Krisztus után 60-70 környékén születik meg ez a levél. Ekkor még áll a jeruzsálemi templom, és mégsem a nagyon híres heródesi jeruzsálemi templomra utal a Szentíró, hogy tekintsetek a templomra, annak szépségére, annak különböző ígéreteire, hanem még inkább visszautal arra pillanatra, amikor Mózesen keresztül jelenti ki Isten azt, hogy a találkozás helyét készítsétek el, és hogyan készítsétek el. És ebben van egy nagyon fontos üzenet, mert az első sátor, amit Mózesen keresztül építetett az Úr, az nagyon-nagyon meghatározott módon a méretei Istentől kapott meghatározó módon készül el. A formája, az anyaga, minden lépés Isten meghatározása szerint. De mégis emberi. Ezért itt van egy mondat, ami már önmagában is egy ilyen érthetetlen mondatnak tűnik az első versben. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. Világi szent helye. Mit is akart ezzel mondani tulajdonképpen? Az eredeti szó itt a koszmosz, ami arra utal, kedves testvérek, hogy Isten által meghatározott rend, de ugyanakkor a teremtett világban készült. És ez azért nagyon fontos, mert itt, ahogy megyünk lépésről lépésre előrébb, azt láthatjuk, hogy a földi, a teremtett világban lévő hogyan mutat a mennyeire, és a mennyein keresztül kap értelmet ez a földi. És ezt nagyon sokszor elfelejtjük, vagy leragadunk ott, hogy a földi a minden. Nagyon egyszerű értelmezésben, gondolkodásban, csak gondoljunk bele, hogy ennek a Bereszáj gyülekezetnek mennyire fontos ez a templom. Úgy, ahogy van, úgy, ahogy kinéz. Soha nem fogom elfelejteni, amikor volt a felújítása a templomnak, megfogalmazott egy igény, hogy egy kicsit a templomot modernizáljuk, például üvegrésszel elzárva, hogy a fiatal anyukák a babákkal is részt tudjanak venni egy elzárt részben, és olyan felháborodást váltott ki, hogy de hát ez a templom mindig így nézett ki. Tehát hogy jöhet szóba egyáltalán, hogy bármilyen formába is változtassunk rajta? Nagyon sokszor leragadunk annál, ami nem önmagáért van. Leragadunk annál, hogy a templom. De a templom akkor kap értelmet, hogyha a mennyei felől nézzük. Mire szolgál a templom? Meghirdesse a mennyei templomot. Mire szolgál a templom? Hogy lehetőséget adjon a Szentlélek templomát megépíteni, megalkotani és benne lenni. És valóban így kap értelmet az ószövetségi templom, vagy még inkább a sátor. A templomra nézve meg lehet azt állapítani, hogy az már nem teljes mértékben, mint a sátor, nem teljes mértékben isteni kijelentés alapján történik. Mert ugye ott Mózes a hegyen megkapja a pontos leírását, hogy kell kinézzen a sátor. Viszont az első templom, a salamoni templom, az már Dávidnak az elgondolása szerint. Palotában lakom, hát az Istennek is meg kell adnia a hajlékát, meg kell építeni. És bár ő nem építheti meg, de Salamon, amit megépít, az már egy kész terv alapján történik. Bár most, amikor írják ezt a levelet, már nem erről a templomról van szó, mert itt már a nagy heródesi templomról van szó, amely már bővített, és még nagyobb, és még szebb emberi szemek előtt. De gondoljunk csak bele, hogy mit mond Jézus erről a templomról. Kőkövön nem marad. Tehát itt nem véletlen, hogy a sátorra utal vissza, hogy az, ami a legközelebb áll az isteni kijelentéshez, még az is földi, és csak előképe annak, amit Isten Jézus Krisztusban meghirdetett. Jelenések könyve 21. részében azt mondja János, íme az Isten sátora az emberekkel van, velük lakozik. Ez már egészen más. És így érthetjük azt, ami folytatva előttünk van, azt mondja, mert sátor építetett, az első, amelyben vala a gyertyatartó, meg az asztal, a kenyerek felrakása nevezték szent helynek, a második, a kárpiton túl pedig az a sátor, amelyet neveztek szentek szentjének. Tehát részletezi azt, hogy Isten által ajándékképpen ott volt az ő népe számára a sátor, amely magában hordozott ilyen szemléltető üzenetet, hogy a szent hely, a szentély az arra szolgált, hogy az áldozatokat bemutathassák, az áldozatok naponként ott legyenek Isten színe előtt. Jelezve azt, hogy az Isten elé való járulás az nem egy természetes, nem egy olyan hétköznapi dolog, hogy gondolok egyet, és megszólítom az Istent. Aztán ott van a szentek szentje, amely még erőteljesebben az Isten dicsőségét, szentségét hirdeti meg, hogy egy évben egyszer csak a főpap, magáért is bemutatva, csak így léphet be. Tehát az Istennek a szentségét szemlélteti az ő népe számára, az érinthetetlenséget, a megközelíthetetlenséget, tehát szemlélteti, hogy ő a ti istenetek, lehet hozzájönni, de ennek feltétele van. Sőt, nem beszélve arról, hogy így kezdi a Szentíró, hogy annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek Isten tiszteleti rendtartásai. Magával a szövetséggel kapcsolatosan sokszor elfelejtjük azt, hogy mit is jelent az, az Ószövetségben vagy az Új Szövetségben? Mit jelent az emberre nézve? A szövetség fogalma számunkra az általában azt jelenti, hogy, hogy partnerei vagyunk az Istennek, vagy Isten partnere nekünk, mert szövetségben vagyunk. De az eredeti szövegben a szövetség szó, szövetséget kötni, amit így fordítunk, az eredeti jelentése szövetséget vágni, kárat börít, ami azt jelenti, hogy a szövetség szintén nem egy természetes, egy magától érthetődő dolog. Az Isten ajándéka a szövetség, amiért ő tett valamit. Ott van benne az áldozat. Emlékezzünk vissza Ábrahámmal kötött szövetségre. Azt mondja, vág ketté az állatokat, és köztük a kettévágott állatok között végigmegy. És ezt kellene tegye Ábrahám is, kifejezve azt, hogy szövetségi partnerekként ezt vállalják magukra, ha megszegik a szövetséget, így vágattassanak ketté. De csak az Isten megy végig a szétvágott állatok között. És innen jön az, hogy szövetségvágás. Vágják a szövetséget. Ami a mi esetünkben már szövetségkötés. És az új szövetség pedig újra mit érthetünk meg és láthatunk meg? Mi által lehetünk szövetségben az Istennel? Jézus Krisztussal mi által lehetünk szövetségbe? Úgy, hogy áldozatot hozott ő. Nem azonos partnerekként én ezt vagy azt megteszem, és az Isten ezt meg ezt megtette, ezért szövetségben vagyunk egymással, hanem mert ő magára vállalta azt, amire én képtelen vagyok. És ezt vállalva vitte fel a keresztre, vette magára a következményeit. Az emberi hitetlenségnek, nyomorúságnak, mindannak, amik mi vagyunk. Tehát szövetségvágásban azt mondja, ennek van egy rendtartása, van amivel, ami hozzájár, amiben benne van. Ez a sátor. A sátor, amelyben szintén ott van az, hogy a szövetség által kerülök veled kapcsolatba, a veled való kapcsolat földi viszonylatban, mint sátor szempontjából, két lépcsős. Van, ami újra fel kell mutassa azt, hogy csak úgy közeledhetek, ha valaki helyettem áldozatot hoz, vagy valami. Másrészt pedig akkor is csak úgy kerülhetek, hogy Istentől megszentelt, felszentelt főpap az én nevemben áll oda. És akkor itt van a mai napig a szakaszunknak ez utolsó mondata, hogy mindez addig tart, a megjobbulás idejéig, vagy az új szövetség idejéig. És az, amit itt még úgy szemléltet, hogy kárpit válassza el a szentét a szentek szentjétől. A szentély, ahova beléphet az ember azért, hogy áldozatot mutasson be, kifejezve azt, hogy helyettem. A szentek szentjébe csak egy ember, csak Isten által felszentelt, de én értem. És mi történik, amikor mindezt tulajdonképpen Jézus személyében látjuk? Mert az egész ószövetségi kép Jézusra mutat. És ahogy rámutat, Jézusnak az áldozatával, kereszthalálával. Olyan értelmetlen dolog lenne az, hogy amikor keresztre feszítik, és meghal, az a nagy földrengés, sötétedés, meg kárpit ketté hasadás. Tehát igazából semmit nem változtatna, ha nem mutatna rá, nem kapcsolódna ezekre az ószövetségi képekre, amik Jézusra mutattak. Ott van, de Jézussal ez a kárpit hasad ketté, ez az eltakarás, nyílik meg az út, Jézus számtalanszor mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát innentől kezdve az, amit a Jelenések könyve mond, hogy íme az Isten sátora velünk van. Jézus személyében az a sátor nyílt meg. Léphetünk Isten elé, az Atya elé. És előtte állva azért állhatunk, mert az áldozata Jézusnak, más szavakkal vére, befedez. És bár sok teológiai kijelentés van ebben, de egyszerűsítsük le, kedves testvérek. E mai reggel, bűnbánati hetünkön, hadd legyen az a kérdés, és hadd legyen őszinte válasz a szívedben. Bent vagy-e a sátorban? Elfedezett téged Krisztus vére? Befedezett téged Jézus áldozata? Sok minden teológiai igazságokat el lehet mondani, de az igazán fontos kérdés ez. Be vagy-e fedezve? Vagy úgy tekintesz az Istennel való kapcsolatodra, erre a szövetségre, mint amiért te tehetsz nap, mint nap. Mint partnere az Istennek. Ebből hív ki talán a mai reggel, és mutatja meg azt, hogy itt, aki tett, aki tehetett, az egyedül az Isten. Isten egyszülött fia. És amiért ő tette, ezért jöhetek. És ezért lehet akár ez a szép templom is eszköz. Nem ezért a templomért élünk, hanem a templom van miértünk, hogy Isten jelenlétében legyünk. De még a jelenlétet se szolgálja, hogyha nem Krisztus az, aki befedez. És hadd legyen újra hangsúlyos az, amivel kezdtem, hogy a mennyei világ és a földi világ metszés pontjai azok, amik értelmet adnak mindennek. Tehát minél több ilyen metszés pont van az életem legapróbb kérdéseiben is, hogyha van szava az Istennek. És hogy lehet szava az Istennek? Úgy, hogy az ő sátorában vagyok. Ha sátoron kívül vagyok, akkor nem jön szó. És újra itt van egy ószövetségi kép, amikor Isten meghatározza Mózesen keresztül a sátor megépítését, és a törzsek körülötte vannak, érdekes dolog történik. Mózes a táboron kívül építi fel a saját sátrát, és a táboron kívül szólítja őt az Úr. Nagyon mély üzenetet hordozó. Ott Istentől kapott üzenetként kívül, mint egy egészen leszükítve és szemléltetve azt, hogy az isteni kijelentés az szintén nem olyan egyértelmű dolog. Az isteni kijelentés ott bent a táboron belül nem tud szólni. Mózesen keresztül az egész táborra nézve szól. És ez számomra elsősorban azt jelenti, kedves testvérek, hogy Jézus Krisztuson keresztül ma sem szól, csak benne, az ő sátorában, csak az ő jelenlétében. És ha valami után vágyakozhatunk ezen a bűnbánati héten, az az, hogy minél erőteljesebben ott lehessek az ő sátorában, ahol megszólítható közelségben vagyok, ahol formálhat, ahol tisztogathat, ahol megeleveníthet. Én erre hívom a testvéreket ezen a héten, hogy bűnbánati hét jelentse számunkra az, hogy minél beljebb menjünk ebbe a sátorba. Ne csak az ajtóba álljunk, hanem menjünk egészen be a mélyibe, ahol nagyon konkrétan tud szólni az Úr. Így legyen. Drága Urunk, meg vagyunk te előtted, hogy sokszor annyira oda tapadunk ehhez a világhoz, hogy a világ folyásai szerint az, ami itt naponként érint bennünket, aszerint értelmezzük, a veled való kapcsolatunkat, a jövőnket, a holnapunkat, a reménységet. És köszönjük, amikor felemelett tekintetünket, és azt akarod láttatni, hogy a te ígéreteiden keresztül lássuk a jelent. Mert most, amikor a jelenből indulunk ki, akkor megvalljuk előtted, Urunk, hogy bűneink soksága miatt nem látjuk az utat te hozzád. De ha te ígéreted és a te kijelentésedből indulunk ki, és onnan nézzük a helyzetünket, életünket, akkor minden értelmet kap. Kérünk téged, taníts erre minket. Lelked által munkálkodj bennünk, hogy érezzük a te szavadnak súlyát, fontosságát, mélységét. És a te szavad hadd járja át életünket, hadd szenteljen meg, hadd tisztogasson. És hadd munkálja bennünk azt a vágyakozást, hogy jelenlétedben lehessünk szüntelen. Hogy valósággá váljék a te kijelentésed, hogy íme az Isten sátora az emberekkel van. Hadd legyen velünk, köztünk, és mi hadd legyünk benne. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
0: Tisztelt hallgatóink, Üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Bűnbánat Isten tiszteletet közvetítettünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, vezető lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі була передача «Звістка». Ви почули трансляцію богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тороцкозі Ференц. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Megrendezték a Formula 1 12. futamát a holland nagydíja Zandvoortban, ahol a McLaren pilótája Lando Norris aratott győzelmet. Másodikként André Kimi Antonelli ért célba Mercedes-szel, míg a harmadik helyet csapattársa George Russell szerezte meg. A rajt drámai jelenetet hozott, a heves esőzés miatt Max Verstappen már az első kanyarban elveszítette uralmát az autó felett, és vannak csapódott és kiesett a versenyből. Verstappen lemondóan nyilatkozott a csalódást keltő hétvége után, de rámutatott, jelenleg ez a realitás csapata a negyedik erőt képviseli. A világbajnoki pontverseny állása 12 futam után Andrea Kimi Antonelli, második George Russell, a harmadik Lewis Hamilton. Na autodromio Zandvoort kivit Borussia Honka 12. etapu Formula 1, de per most the book pilot McLaren Lando Norris. Druhým finišoval Kimi Antonelli na Mercedes, a tretí místo posíbil ho napárnik George Russell. Honka rozpočala se dramatično після сильного дощу на старті. Max Verstappen втратив керування болідом і врізався у відбійник, вибувши з боротьби вже на першому колі. Залік пілотів після 12 етапів – перше місце Андреа Кімі Антонеллі, друге місце Джордж Рассел, за ним іде Льюіс Хемілтон. Hivatalosan is elrajtoltak az európai top bajnokságok, és már az első fordulók is komoly izgalmakat hoztak. Az angol Premier League-ben a Liverpool Szoboszlai Dominik 99. perces büntetőjével mentett pontot Newcastle-ban, a forduló legnagyobb meglepetését pedig az újonc Hull City szolgáltatta, amely 2-0-ra legyőzte a Manchester United-et. Spanyolországban a Sevilla továbbra is hibátlan, az Athletic Bilbao otthonában nyert 3-1-re, míg a Real Madrid megszerezte első győzelmét az Espanyol ellen. Az Atletico Madrid és a Villarreal látványos 2-2-es döntetlent játszott. Olaszországban az Inter maga biztos sikerrel kezdte a szezont a Monza ellen, a Juventus pedig idegenbe hozta a kötelezőt, a Napoli 2-0-ra győzött a Genoa otthonában. A német bajnoksága a Bundesliga augusztus 28-án rajtol el. Офіційно стартували топові європейські чемпіонати. І вже перші три тури принесли чимало інтриги. В англійській прем'єр-лізі Ліверпуль врятував нічию завдяки пенальті Домініка Собослей на 99-й хвилині в матчі проти Ньюкасла. Найбільшу сенсацію туру створив новачок Hull City, який з рахунком 2-0 переміг Манчестер Юнайтед. У Іспанії Севілля продовжив бездоганний старт, здобувши виїзну перемогу над Атлетіко Більбао. Реал Мадрид взяв перші три очки в сезоні, обігравши Еспаньол. Атлетіко та Вільяреал розписали видовищну нічию. В Італії Інтер впевнено розпочав сезон, розгромивши Монцу. Ювентус також успішно відіграв на виїзді, а Наполі здобув перемогу над Дженуа. Німецька Бундесліга стартує 28 серпня. A héten rendezik meg a nemzetközi labdarúgó kupák sorsdöntő visszavágóit és sorsolásait, amelyek eldöntik, mely csapatok jutnak be az európai sorozatok alapszakaszába. A bajnokok ligájában a playoff kör visszavágóit augusztus 25-én kedden, valamint augusztus 26-án szerdán játsszák 21 órától. A továbbjutók névsorának kialakulása után az UEFA Monacóban tartja a bajnokok ligája alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától. Az Európa Liga és a Konferencia Liga visszavágóit csütörtökön rendezik meg, majd augusztus 28-án pénteken tartják a két sorozat hivatalos sorsolását. Сьогодні відбудуться вирішальні матчі відповіді та жеребкування Єврокубків, які визначать, які команди потраплять до основного етапу європейських турнірів. У Лізі чемпіонів матчі відповіді раунду плей-офф зіграють у вівторок 25 серпня та в середу о 22:00. Після визначення списку переможців УЄФА проведе жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів у Монако в четвер 27 серпня о 19:00. А матчі відповіді Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться у четвер, а їхнє офіційне жеребкування пройде 28 серпня у п'ятницю. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. augusztus 24-e derűszerbot kívánunk mindenkinek, ez itt a külön kiadás műsora, szóval egy hét után újra itt vagyunk, sziasztok, sziasztok, szia István!
6: Üdvözlök én is mindenkit, hát érdekes az időjárás odakint, én azt mondanám, hogy ideális nyára köszöntött ránk ez a hét, augusztusnak, hát végül is azt mondhatnám az utolsó teljesete, mert
5: igen, el kell búcsúzunk.
6: Jövő héten egyetlen egy nap marad, amit még augusztusnak tudunk majd elmondani, augusztus 31-e, de hát...
5: Akkor elmondhatjuk, az lesz augusztus, a nyár utolsó hete.
6: igen, kurtára fog majd sikerülni 24 órára, de hát végül is elkezdődött egy elég komoly visszaszámlálás, úgy néz ki, hogy körülbelül 200 órája van még hátra a diák seregnek, hogy azt mondják, hogy figyelj, ez most itt az első csengő, és ez fog majd csilingelni, hát egész tanéven keresztül.
5: Hát igen, most aztán a nagy főszezon van, mindenki előveszi a tankönyvet, előveszi az ABC-s könyvet. Kedvencem mondott, amikor kisiskolás volt, a gyermekem mondták, hogy hát a nyár pontosan elég ahhoz, hogy az ABC-s könyvet, amit 3 év alatt már elsajátítottak, azt rögtön 3 hónapot el is felejtsék, úgyhogy remélem most újra kezdhetik ezt a tanulmányoknak a felfrissítését. Hát a kitartást kívánunk minden diáknak, minden pedagógusnak, és egy nagy like a szülőknek, akik ezt az elmúlt időszakot kibírták elég jól, mert ugye hát az a pedagógus, aki elment szabadságra, azt a melót átvette az anyuka, meg az apuka, meg a nagyszülők, úgyhogy...
6: Egymást váltják.
5: Igen, váltották, de szerintem ahogy várják a szülők, annyira nem várják a pedagógusok ezt a szeptember iskola kezdést.
6: Hát egy kicsit furcsa lesz ennyi pihenés után, de hát csak visszarázódik majd mindenki ebbe a menetrendbe, és talán az is már valahol mutatja a szeptembernek a közeletét, hogy a nap egyre később kezd el felébredni.
5: 8 órakor konkrétan sötét van.
6: Igen, főleg, hogyha behúzva hagyod a függöny, de egyébként a hivatalos nap felkelte az 5 órára is 36 percre esik, és talán azt is észrevettük, hogy esténként elkezdett kicsit hamarabbra esni a napnak a nyugtája, 7 óra 26 perc legalábbis Beregszázba, úgyhogy ebben most már talán valamiféle üzenet jön, hogy kezdjünk el átfordulni a maradék 129 napra, mert hogy 2026-ból ennyi maradt még hátra.
5: Fontos megjegyezni, hogy a mai nap tömtasan 35. születésnapját ünnepli az ország. 1990. augusztus 24-én Ukrajna függetlenségét kiáltja ki, így aztán ma számos helyen megemlékezések szólnak enne e nap apropóján. 11 órakor a Taras Sevcsenko emlékművénél lesz ünnepség. Itt felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy lehet csatlakozni, illetve, hogy fontos megjegyezni, hogy az arra haladó forgalom mindenképpen legyen figyelemmel a tömegre, mert lehet sok embert várnak erre a 11 órási megemlékezésre. És ugye ma a hétvége, hát egy hosszú hétvégére sikeredett, mert ugye ha már a Ukrajna függetlenségét megemlítettük, akkor érdemes megemlíteni Magyarország állam alapítási ünnepét is, ami augusztus 20-án 4 nappal ezelőtt volt. Gyönyörű élmény volt évén keresztül megnézni a várva várt tűzijáték, és talán most már inkább lézershow és tűzijátékot. Azért, hogy ha valakik nyomon követték az elmúlt években ezt a fajta budapesti központi rendezvényt, akkor úgy ámulkodtak, hogy azért a technika milyen sokat fejlődött az elmúlt 25 év alatt. Korábban a tűzijáték is fantasztikus élmény volt, de most a lézershow és a tűzjáték együtt tényleg ilyen exkluzív világot nyújtott arra ideig, óráig, amit láthattak az ott lévők, meg itt elfogadó, vagy illetve tévén keresztül nézték ugyanezt.
6: Hát igen, most már a lézer technológia az lehetővé tette, hogy különböző ábrákat is lehessen az égre, vagy nem is tudom, a levegőbe, valahova kivetíteni, de mindenképpen 3 dimenzióba. Eddig a tűzijátéknál a különböző kompozíciók és azoknak a színessége volt a legmeghatározóbb, most már ez, hát hogy is mondjam, kicsit bonyolultabb lett.
5: Igen, úgyhogy rengeteg ember látható, és rengetegen voltak a helyszínen, és sok 100 000 embert várt ez augusztus 20-án a helyszínre, és akik otthon maradtak és tévén keresztül nézik, szerintem azok sem veszítettek sokat, mert ugye, mint a foci meccseknek a varázsa, én még sose voltam igazi nagy foci meccsen, ahol teltházas tömeg lett volna, viszont azt mondják, hogy foci meccsen sokkal többet látsz az egészből, meg ezért sem nagy katasztrófa, nem tudsz szembeni személyesen egy ilyen alkalomra.
6: Vagy a Forma 1 ott is, hogyha megállsz egy helyen, valamelyik nap néztem, egy bizonyos pozíció beállítása volt rally versenyen, és hát ott folyamatosan elhaladnak melletted az autók, néhány másodpercig, tehát a másodpercnek a töredék része alatt már tovább is mentek, de nem látod be az egész pályát, úgyhogy valóban talán ez élvezetesebb felvételről.
5: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy a héten folyam folyamán, a hét folyamán egy gigantikus akcióval szeretnénk mi is csatlakozni a kedvez kezdeményezéshez. A villámtöltés 2026-ban is meghirdetti magát, így aztán a külön kiadás extrával szeretnénk a helyszínen lenni, de van egy meghirdetett nyeremény játékunk is. Jövünk a részletekkel, egy kis reklámmal folytatjuk.
3: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
7: Rozigrás, szuhaj, i vyhravaj!
5: Fontos megjegyeznünk, hogy a különkedés extra 10 órakor veszi kezdetét a helyszínről, a villámtöltés most szerdán egészen 18 óráig zajlik majd, és ők is 10 órakor nyitják a kapukat, úgyhogy párhuzamosan kezdünk. Akik livestreamen tartanak velünk, akkor több kamerás felvételre szeretnénk közvetíteni élőben is. És ami fontos, egy nyereményjátékot hirdetünk meg, egy 2000 grinnyás vásárlási utalványt lehet a Beregszászi Kávin kollégium felajánlásával elvinni, amelyet a Beregszászi Református iratmisszióban tudtok majd levásárolni. Nagyon egyszerű játékszabályok vannak.
6: Igen, gyakorlatilag kettő dolgot kell tennünk. Az egyik az, hogy meg kell osztani az élő adásunkat, azt is, ami éppen most megy, illetve az adásaink alatt kommentben be kell írni azt, hogy villámtöltés. Ezek után már csak annyi a teendők, hogy szerdán várjuk a sorsolás eredményét.
5: Mindenképpen várjuk szeretettel a személyes jelenlévőket is. Egyrészt a villámtöltésen rengeteg program lesz, többek között Pintér Béla koncert is, illetve fontos megjegyeznünk, hogy láthatjátok a Pulzus Rádió stábjának a munkát, miért, amikor kiszállunk a stúdió technikai felszereltségével, és megpróbálunk a helyi körülmények között jelen lenni. Ez a Beregszászi régi Varoda udvarán helyezkedik majd el ez a program, úgyhogy annak az épületében, illetve a szabadtéri részén leszünk majd mi magunk is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Ez volt itt a reklám. 10:21 perc van, várunk mindenkit a mai két órás műsorunkban, több témával, illetve meghívott vendéggel szeretnénk kedveskedni a számotokra, és említettük, hogy az iskolái a főszerep, hát igen, az utolsó helyten járunk, így aztán egy szakértőt szeretnénk kapcsolni, illetve beszélgetni szakértőnkkel. A Beregszászi Kossuth Líceum igazgató hetese alsós tanár érkezik majd hozzánk, Györfi Ágnes. Témánk pedig a hogyan töltjük az iskola kezdés előtti utolsó hetet. Illetve meghívott vendégünk pedig a aktuális témakörben pedig a pollenallergia, illetve az ambrózia, azaz a parallagfűallergia témakörében dr. Gál Géza, a Beregszászi Kistérség egészségügyi alapellátásának orvos igazgatóján hozzánk, úgyhogy amikor elérünk erre a pontra, nekem általában mindig bedugul az orrom, és hogy hallhatjátok, nekem ez már adott is, úgyhogy tényleg aktuális témáról, az ambrózia, azaz a parallagfű szezonról beszélgetünk majd meghívott vendégünkkel.
6: Szóhagynyisnyi Hosszínási Peredácsi, Ágnes Györfi, Zastupnica direktora, ta vykladáčka počatkových klasí v Berehivského liceju imení Lajoša Košuta, ta Gejza Gál, medičný direktor Berehivského centru pervinnoji medikosanitárnoji dopomohy.
5: Fent vagyunk a livestreamen, külön köszöntjük a livestream nézőket, külön köszönjük a írtóknak, és ne felejtsetek a nyereményjátékunkat, várjuk az SMS-eket, regisztráljátok, mert érdemes a nyereményért megmozdulni. Szerdán sorsolunk a külön kiadás extrában, 10:22 perc, ez pedig a beleúszok, Valmár és Nótár mérjének el.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 10 óra 35 perc van, köszöntjük a mostatokozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Rengeteg üzenet érkezik hozzánk. Jó reggelt, Beregszász, ír nekünk Mónika, üdvözölünk meteket, hiányoztatok, ír nekünk Rozália. Sziasztok, Púzus rádiósok, legyen csodás napotok, jó munkát, köszönjük szépen. Áldott szép hétfőnapot és hétkezést kívánunk minden rádió hallgatónak és műsorvezetőnek, szeretettel. Köszönjük szépen. A villámtöltés SMS-ek rengetegen érkeznek hozzánk, úgyhogy nagyon jó látni, hogy ilyen nagy az aktivitás, és külön köszönjük, ha hiányoztunk. Egy hét szabadság után újra itt vagyunk az FM 92.1 műsorán. Egy kis technikai információ, a Kárpát-Tisza-Vodakarának van egy felhívása, csőtörés van.
3: Mai napon 8 óra 30 perctől fél 9-től csőtörést fognak elhárítani, illetve kezdték el az elhárítási munkákat a Munkácsi út közön, és hát úgy tervezik, hogy délután egy órára helyre áll majd a vízszolgáltatás, úgyhogy csak addig kell kibírni.
2: És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meg hívott vendégünkkel, folytatjuk.
3: Stúdiunk kerekasztalánál köszöntjük Györfi Ágnest, a Beregszászi Kossuth Líceum igazgató helyettesét és alsós tanárát. Vitájemu studi Ágnesu Györfi, zastupnicu direktora Tavčetelko Počatkové klasi Berehivsko liceju imeni Lajosa Kossutha. Üdvözlünk műsorunkba, Isten hozott.
4: Én is üdvözlöm a rádió hallgatókat és benneteket is.
2: Engedjük meg a hallgató, hogy tegeződjünk a következő percekben. Hát sajnos, vagy szerencsére, nem tudom a pedagógusoknak ez milyen érzés, de igazából véget ér lassan a nyár. Ezt ki kell jelentenünk, húztuk, harab, a dinnye szezon is lecsendült, most már a gólyákkal is ritkábban találkozunk, ami azt jelzi, hogy kérem szépen, hát itt van az iskola kezdés utolsó hete, beléptünk a nagy hajrába, mindenki készül, de azért a gyerekek lelki világa ebben az időszakban nem egyszerű, nagyon sokan nehezen élik meg ezt az utolsó hetet, ezért is gondoltuk, beszélgessünk kicsit ennek a folyamatnak a szakaszéről, hogyan lehet adaptálni a gyerekeinket a tanévkezdésre.
3: Vissza az iskolába.
4: Igen, vissza az iskolába, vissza a jövőbe.
2: Miért nehéz ez? Miért is fontos, hogy kicsit ráhangolódjunk, akár még az utolsó héten is a tanévkezdésre?
4: Hát, kezdem a tanítókkal. Nem a gyerekekkel, hanem a pedagógusokkal, hiszen nekünk is rá kell készülni az új tanévre, és rá kell készülni, hogy újra a dolgos mindennapok következnek. Noha eddig is azok voltak, mert a tév eszmék és tévhitekkel ellentétben mi nem ülünk 3 hónapig a szabadságon otthon, hanem azért rengeteg feladat van tanévzárás után is, és tanévzárás kezdés, tanévkezdés előtt is, már beszélek itt össze-vissza, elnézést kérek, tehát tanévkezdés előtt is rengeteg feladat van, ami nagyon lényeges változás lesz, hogy végre jönnek a gyerekek. Aminek én úgy gondolom, és én magamból indulok ki, a pedagógus nagyon örül. Tehát én már nagyon-nagyon várom, hogy végre oda szaladjanak, és végre megölelgethessem őket, és lássam, hogy mennyit nőttek a nyár alatt, és kinek milyen hajvágása volt, és hány centit nőtt, és milyen, és mosolyog-e, és hány prezút szerzett a nyáron, mert ha van a térdén horzsolás, akkor azt jelenti, hogy aktív volt a nyár, és akkor jó, kipihente magát a gyermek, reméljük. Igen, jön az utolsó hét, ami nem könnyű. Elsősorban azért, mert át kell szokni a napi rutinnal. Ezt ne felejtsük el, kedves szülők, tessék elkezdeni ébrezgetni a gyereket. Mert az a gyermek, amik képes este, vagy reggel 9-ig aludni, és este 10-ig, 11-ig fent lenni, az az iskolában nem fog tudni teljesíteni. Márpedig szeptember 1-e egy keddi gyönyörű szép nap lesz, amikor teljes gőzzel elindulnak az iskolák. Mindegyik. Ehhez a gyereknek nem aznap kell kezdeni reggel 6-kor felkelnie, vagy 6:30, vagy nem tudom kinél hánykor szoktak kelni a gyerekek, de ez a hét nagyon megfelelő arra, hogy elkezdjük átállítani a napi rutint szép csendbe, óvatosan és figyelmesen, nem megmondva, hogy na már pedig mostantól fogsz kelni, mert egy hét múlva már bizony az iskolába leszel, nem riogatunk, hanem nagyon szépen a szülők arra készülnek, hogy felkeltsék a gyereket hamarabb, egy kicsit korábban feküdjön, és egy kicsit a rutin, a napi rutin visszaálljon a tanév hez szokotthoz, hogy ne legyen ez aztán probléma. A másik, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy örömmel jöjjön vissza az iskolába. Tehát azok a mondatok, hogy de jó lesz, hogy újra találkoztok. Jaj, lehet, van új osztálytárs. Vagy ha esetleg valahonnan elmentek. Tehát, hogy a gyerekében legyen azzal, hogy visszamegyünk. Jaj, de jó lesz, tudunk találkozni. számtalan érdekes dolgot fogsz tanulni, újdonságok, feljebb léptél, mennyire csodálatos és jó dolog, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, és tovább haladsz, és már most nagyobb vagy, és jönnek az új kihívások, jönnek az új ismeretek, jön az új tanulnivaló, együtt lehettek, és újra játszhatsz az iskolatársaiddal, újra találkozhatsz vele. Tehát lehet ez pozitív élménye is tenni, és nem rettegni attól, hogy jaj, mi lesz, jaj, és akkor most, jaj, és hogy fogjuk beosztani az időt, jaj, ki fog a gyerekkel rohanni. Nem, tudom, hogy nagyon nehéz, de ettől függetlenül próbáljuk keresni benne a szépet és a jót, mert visszáll egy stabil rutin és a mindennapi tevékenységek hosszú hónapokra.
3: Azok, akik már jártak iskolába, tehát mondjuk, hogy májusban befejezték az első osztályt, meg a többiek, ők hát valamiféle rutinnal azért már rendelkeznek. Tehát ahogy említetted is, hogy nekik visszaszokni kell egy bizonyos rendbe, de már van egy ismeretségük. Viszont akik óvodából érkeznek, nekik úgy semmi kapaszkodójuk nincsen. Nekik hogyan történik meg az adaptációja az iskolába? Ugye azt tudjuk, hogy mikor óvodába kerül a gyermek, akkor van a beszoktatás, anyuka apukával elmegy, és csak 3 órát kell ott lenni, meg majd ebédre már elvisszük, majd következő héten alszik. Az óvodások az iskolába hogyan kerülnek be ebbe a, hát most már 12 éves folyamatba?
4: Most már lassan, igen, ők már 12 évet fognak tanulni. Hát mi a Kossuth Líceumban ezt úgy szoktuk megoldani, hogy először is vannak ovis programjaink, évek óta szorosan együttműködünk nagyon sok óvodával, elsősorban akik elérhető távolságban vannak városon belül, noha olyan nagyon messze egyikőjük sincs, de több óvodával van szoros együttműködésünk, és vannak közös programjaink, amikor ők eljönnek az iskolába, ismerkednek a leendő tanítónénikkel, az iskolai rendszerrel, az mindennel. Érdekes programokat szoktunk nekik kitalálni, igyekszünk mindig valami újat, valami másat, viszont ami ettől fontosabb a mi iskolánknak és a kollégáknak, hogy nálunk van egy ilyen felkészítő tábor, vagy előkészítő tábor, az elsősöknek, vagy beszoktatás, ki hogy nevezi, úgy, ahogy jó esik neki, az elsősök nálunk hát 10 nappal hamarabb beszoktak járni, folyamatosan adaptáljuk őket az iskolai léthez, nálunk ilyenkor szokott lenni az iskolai tábor, tehát tudnak találkozni a felsősökkel, mégis egy kicsit el vannak különítve, mert nálunk a 2-5-2-6. Osztálynak szokott lenni egy nyári suli ilyen időszakban, ők ezt látják, nagyjából egyszerre mozognak az iskola területén, tehát már nem idegen, hogy ott nagyon sok és nagy gyerekek is vannak. Ők elvonulnak különben az osztályfőnökeikkel, hála Istennek 2. osztályunk van, nagyon örülünk nekik, nagyon édesek, nagyon aranyosak, és büszkén mondom, hogy sírós gyerekünk egyelőre nincs, napok óta bejárnak, és nagyon aranyosak és nyitottak. Az ott töltött idejüket növeljük folyamatosan, tehát először egy 1/2 órára jönnek, aztán 45 percet vannak a tanítónénikkel, majd 1 órát, készülnek a tanévnyitóra, készülünk sok mindennel, érdekes feladatokkal, amivel mi is nagyjából látjuk, hogy kik azok, akik szeptember 1-től már az oktatási folyamat teljes egészébe beleállnak, vagy mi az a nehézség, esetleg mi az a kis nüansz, amire jobban oda kell figyelni. Kinti programok vannak, benti programok, és úgy tapasztaljuk, hogy ez nagyon sokat szokott segíteni az ovis korosztálynak, és szeptember 1-én már nem sok kis riadt arccal állunk szembe, akik ott hirtelen azt se tudják, hogy hol vannak, hanem már várják, hogy akkor a tanévnyitón őket bemutassuk, bevonuljanak, és ünnepelje őket az egész iskola, hogy a kis kosutosokká váltak.
2: Egyrészt a szülő számára is egy megterhelő időszak ebből a szempontból, mert ugye hát ő se tudja, hogy milyen leszik ezt, vagy iszák. Mondjuk diák már volt, de még olyan mondjuk, nem biztos, hogy apuka, akinek az első gyermeke megy első osztályba. Itt miért érdemes odafigyelni?
4: A szülőket is adaptálni kell. Tehát gyakorlott szülőnél ez már más. Örül, hogy végre beadta az iskolába, aztán jön érte, közben mehet a dolga. Természetesen első gyereknél, vagy egyetlen gyermek, amelyik iskolába jön, ott az anyukák nagyon túl tudják izgulni, apukák egy kicsit könnyedebben szokták ezeket az akadályokat venni, de anyukáknál tapasztaljuk, hogy ők azért nagyon félnek, hogy most akkor jaj, hogy lesz bent, és jaj, biztos, hogy minden rendben lesz, és jaj, nem fog-e sírni, és a többi. Nekik is nagyon sokat tud ez segíteni, hogy a gyerek előre bejár ebbe az előkészítő suli táborba, és akkor nagy örömmel várják, ők is tudnak ismerkedni, tehát abból a szempontból is jónak tartom ezt a dolgot, hogy ők kint, ameddig azt a 1/2 órát el kell töltsék. Hát kénytelenek elkezdeni beszélgetni és ismerkedni, nem fognak némán állni az utcán és várni, hogy akkor most mi van, hanem ők is egy kicsit elkezdenek összeszokni, elkezdenek ismerkedni, akik nem szoktak. és hát ők is kezdenek ráhangolódni. Noha azért ez nagyon, nagyon nagy dolog, hogy az első gyermek iskolába megy. De hagyjuk már, hogy a gyermek legyen iskolás, és nem anyukának kell újra beülni az első osztályos padba. Tehát nekik nagyon kéne arra figyelni, hogy helyén kezeljék, tehát ő iskolás gyermek szülőjévé kell, hogy váljon, és nem iskolássá.
2: Tehát meg kell szép adni. Ez a gondolatkör. De szép ez a gondolatkör. Igen, értjük, amire
3: köszönöm. Nem csak a gyermek nőtt egyet, hanem a szülő is.
4: A szülő is. Így van, egy másik fajta szerepbe kerül. A családi életnek
3: is egy másik fázisa
4: kerül. Ez biztos. El. Tehát ez családon belül is más helyzetet hoz elő. Az addig ovis gyerek, akit beadtunk, jó, persze ott is volt egy adaptáció, és annak is megvannak a maga szépségei és nehézségei, de az iskolás lét az már nem az ovis léttel egyenlő. Itt délig van az iskolába, most már ugye étkeztetve vannak, utána napközi van, azt meg kell oldani, elkezdenek zeniskolába, táncra, sportra, ki hova járni, tehát egy teljesen más szervezés van családon belül is, ezt a családnak is iskolás gyerek családjává kell válni, ez tény és való. Akinek már van egy-kettő, az már tudja és tapasztalt, aki ebbe a helyzetben most van először, szeretettel üdvözöljük, kérjen segítséget, hogyha nem megy, vagy valamivel elakad, akkor próbálja megbeszélni a szülőközösségekbe, akár az osztályfőnökökhöz lehet ilyen kérdéssel fordulni. Azt hiszem, eljött annak az ideje, hogyha valami problémával küzdünk, megértsük, hogy nem vagyunk vele egyedül. Tehát lehet kihez fordulni, lehet kitől segíteni, nem szégyelni kell, hogy mert ez nekem nem megy, nem. Lehet, hogy a másiknak is ugyanez nem megy, meg az ötödiknek is ugyanez nem megy. Kicsit mi abban a burokban voltunk, hogy mindent megoldunk, családon belül csönd van, csak hogy más szituációban élünk, más helyzet van. Ezt az új iskolás szülővé váló anyukáknak és apukáknak is üzenem, hogy igen, lehet bátran megkeresni a tanítónéniket, az osztályfőnököket. Most már minden iskolában vannak iskolapszichológusok, tehát lehet hova fordulni, hogy itt elakadtam, van-e ötlet, hogy hogyan menjek tovább, vagy jó-e, amit csinál, vagy bármilyen segítséget esetleg kérni.
3: A tanítós hivatás szempontjából melyek az utóbbi éveknek, vagy akár az utóbbi évnek konkrétan a legnagyobb kihívásai? Akár gyermekkel való együttműködésben, akár a szülőkkel való együttműködésben.
4: Hú, de kemény kérdés. Jaj. Megfelelni az új ukrán iskolarendszernek, mert...
3: Újulnia kell a tanítóknak?
4: Nagyon sokat szerintem. Folyamatosan. 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt kikerült a friss diplomás, tanítónéni, tanítóbácsi, vagy tanárnéni, tanárbácsi maga elképzelésével egy szigorúbb rendszerben működő család gyermekeihez, vagy gyermekeihez, ahol ha a tanító tett egy figyelmeztetés, vagy valamilyen jelzést a szülő felé, akkor ott a szülő előszedte a gyereket, hogy na, édes kisfiam, kislányom, ez így
3: beszélgessünk.
4: Nem igen, beszélgessünk el. A mai szülők, és senki ne értse félre, tehát nem bírálat és nem kritika, egyszerűen megjegyzés, másképp működünk. Kicsit a gyerekek lettek a család irányítói, és az van, amit a gyerek akar. Nem feltétlenül jó ez az irány. Nem olyan a szülői tekintély, amit tapasztal a pedagógus társadalom. Én kimerem mondani, aztán megköveznek, ha nem így van. De egy kicsit mások lettek a prioritások. Plusz az a világ, amiben élünk, tehát meg is értem sokszor, pedagógusként is, hogy próbáljuk, hogy a gyerek minél jobban érezze magát, próbálj minél jobban tehermentesítsük, hogy minél inkább támogassuk, jól érezze magát, olyan környezet legyen, olyan programok legyenek, amiben ő egy kicsit újra tud gyerek lenni, és nem éri annyira sok hatás abból, amit mi felnőttek megélünk a jelen korszakban. Hát, hogy mi lesz belőle, majd az idő megmutatja. De én úgy gondolom, hogy a tanároknak ez egy rettenetesen nagy kihívás, aki ma erre a pályára megy, vagy ezen a pályán tevékenykedik, hogy hogyan találja meg az egyensúlyt, hogy azért az oktatás is menjen azon a színvonalon, amit önmagától elvár, vagy amit tőle a társadalom elvár, és a szülők felé is tudja azt biztosítani, hogy támasz is legyen, a saját jóléte kell ahhoz, hogy igenis tudjak a szülő felé is fordulni, mert különben nem megy, és a gyerek felé is, hogy az új igények, egy felgyorsult világba élünk, és a gyerekek is sokkal több információt igényelnek, sokkal gyorsabban megy minden, sokkal gyorsabban élnek, valahol ahhoz is igazodni kell. Egy fiatal pedagógusnak, egy pályakezdőnek lehet, hogy ez könnyebb, akik régebben vannak a pályán, vagy több éve, azoknak azért ez elég nagy kihívás, én úgy gondolom, mind a mai napig.
2: A nyáron egy dolog biztos van, legalábbis azt gondoljuk a gyerekek életében, szabad idő, és a mai világban kevesebb esély van arra, hogy na hát akkor na elindulnak az utca a gyerekeivel egy hatalmas sárdobáló csatába, vagy nem tudom, bringázni, vagy hegyet mászni, vagy a kukjában megnézik a legújabb szalonosítási technikákat. Inkább maradnak a digitális eszközök, és azt gondolom, hogy látva egy-két szülőt környezetemben, hát ez egy óriási probléma, hogy a gyereket valahol most utolsó napokban le kell szippantani a digi. Ha nem a telefon idejét tölti, akkor a tévét nézi, ha nem a tévét nézi, akkor pedig a legdurvább számítógépes játékokon nyomatja az idejét, amit hogy igazából megtalálják egyesejeken ezeket a problémákat. Mennyire van jelen ez, és mennyire lehet ezt kezelni, és most mit tegyen a szülő, aki mondjuk a nyáron elszaladtak a számok, elszaladtak a képernyőidők?
4: Mindenféleképpen korlátozni kell a képernyőidőt, ez tényes való. Fejlődő szervezetekről beszélünk, ne kezdjünk belemenni, hogy az idegpályákra hogyan hat, és stb. Stb. Nagyon jó szakanyag van erre már, hogy hogyan, és mint lehet ezt kiküszöbölni. Én elhiszem, hogy a gyerek igényli, és kell is, meg ne is maradjon már le, meg nehogy már pont az én gyerekem ne ismerje a legújabb játékokat, de azért ez a képernyőidő korlátozás, ez nagyon kell. A másik, nagyon sokszor most már olyan feladatok jönnek az iskolában, amihez igenis kell. Kell, hogy okos eszköz legyen, kell, hogy tudja használni. Csak hogy kimarad az, hogy a környező világot észrevegyük, amiben viszont másképp fejlődik, és nagyon is kell. Bocsánat, én hazabeszélek, megint csak a saját sulimat tudom felhozni. Mi az idén szándékosan olyan tábort szerveztünk a második, hatodik osztályos korosztályunknak, hogy nagyon sokat jöttek, mentek. Haldokoltak, mert fel kellett gyalogolni a kukjába, de barlangáztak, és növényt gyűjtöttek, és kimentünk a Borzsapartra, és valljuk be őszintén, hogy nekünk természetes volt a nyár a Borzsán, a Duzzasztónál. A legtöbb gyerek nem is járt még ott. Igen, tudom, milyen a helyzet, de nem is járt még ott. És hatalmas élmény volt nekik. A Borzsa látványa, meg a környező növény és állatvilág, meg bogarat gyűjteni, meg bármit, de hogy nem nyavajogtak azért, hogy nincs telefon, és mit tudom én, hanem élvezték. Tudom, hogy nagyon nehéz erre tenni a hangsúlyt, és olyan helyzet van, hogy nem tud a család elmenni kirándulni. De hála Istennek viszonylag nyugalomba élünk, tehát azért a osztálytársak, barátok tudnak még kint játszani, focizni, tollaslabdázni, bármit mozogni, amit ha látja a gyerek, hogy a szülő örül, akkor ő is elégedett.
2: Adásidőnk végéhez érkezünk, sajnos kerekítenünk lesz a témát. Kitartást kívánunk, és sok erőt, és áldást a pedagógus társadalomnak. Köszönjük a következő szépen. Hát hosszú-hosszú hónapokra, hetekre.
4: Várjuk a gyerekeket szeretettel. Köszönöm szépen.
3: Kedves

0: Te. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 17 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, a Púzus Rádió különkiadása szól, ez a hétkezdő adásunk, egy hét nyári szabadság után újra itt vagyunk egészen 12 óráig veletek, és hogy ígértük, egy gigantikus nyereményjátékra hívogatunk mindenkit, jöjjön hát egy kis finom reklám.
3: Figyelem, figyelem, jön a nyereményjáték!
4: Rozigrás, szuhaj, ivigravaj!
2: A különkedés extrával a nyereményjátékot is hirdettünk. A Beregszászi villamtöltésen augusztus 26-án 10 és 13 óra között 3 órán keresztül szeretnénk élőben közvetíteni, élőben kint lenni, és az élőadásunk záró akkordjaként egy 2000 grivnya értékű vásárlás utalványt lehet elvinni a Beregszászi Calvin kollégium felajánlásával. A Beregszászi református iratmisszióban lehet levásárolni majd.
5: Ehhez nem szükséges más, mint megosztani az élő adásainkat, illetve az adásainkban kommentbe beírni azt, hogy villámtöltés.
2: Érdemes velünk tartani 10 és 13 óra között, most szerdán a különkedés extrával. Ez volt a reklám helye. Menjünk is tovább, két technikai információ. Beregszászban a különböző lámpatesteket vizsgálják majd, úgyhogy egy-két óránra, egy-két utcában felkapcsolják meg a közvilágítás, nappal lejjedjünk meg.
5: Illetve a Vodokanál Kárpátvíz adta tudomásunkra, hogy 8 óra 30 perckor elkezdődött hibaelhárítási munkálatok befejeződtek, így a Munkácsi útköznek a víz szolgáltatása is helyreállt.
2: És jövünk hát a nap híre rovatunkkal, itt az FM 92.1 műsorában.
3: A nap híre.
2: Hát szokták mondani, hogy a gólya azért a legmagyarabb madár, mert március 15-én érkezik hozzánk, de a Kárpát-medencében és augusztus 20-a körül a másik nemzeti ünnepünk alkalmával pedig távoznak el a melegebb égtájakról, és úgy néz ki, hogy hát a megszokott kis gólyáinkat nem igazán láthatjuk a megszokott fészkeikben itt vidékünkön, nagy eséllyel ők is készülnek, vagy már elindultak a nagy útra.
5: Így van, hosszú utat tesznek meg, hát úgy néz ki, hogy legalábbis a tél időszakával jobban szeretnek más kontinenseken nyaralni, telelni, nem is tudom, onnantól nézve, vagy a gólyák szempontjából nézve, melyik a helyes.
2: Augusztus előtti időszakban általában elsőként a tapasztalatlanabb, fiatalabb gólyák indulnak nekik, ugye kisebb-nagyobb csapatokban, és hát az igazán nagy rajban azok az idősebb gólyák csapatják szó szerint együtt, és ők augusztus 20-a után szoktak elindulni. Ez a vonulási időszak általában szeptember első hetére teljesen kiüríti a Kárpát-medencét. Helyenként még bár találkozhatunk egyeddel, a jelentős tömeg az elhagyja eddigre vidékünket.
5: Ugye furcsa legalábbis számomra ez a tény, hogy először a fiatalak vagy a tapasztalatlanabb indulnak el, hiszen mondhatnánk, hogy vajon milyen program vagy milyen GPS szerint kezdenek el tájékozódni, honnan tudják, hogy melyik az a haza, ahova meg kell érkezni, mert onnan már el tudnám képzelni, hogy jó, oké, az első, tehát a kikelés utáni első időszakot, első fél évet itt töltötték mondjuk Kárpátalján, és innen elvonulnak valahova Afrika környékére, és onnan visszafele az utat már egyszer legalább megtették, tehát csak fel kell frissíteni a memóriájukat, de ilyen szempontból, ha nincs egy előőrs, aki vezérli őket, hát talán az egyik megfejthetetlen TikTok marad majd az emberiség számára.
2: Igen, pár nap fiatalok mennek át, többször eltévednek, nem tudom milyennek a cél, de lehet, hogy egyszerre...
5: A félúton bevárják az
2: idősebbeket. Egyszerre érnek oda az idősekkel. Na, aztán fontos megjegyeznünk, hogy ugye érdekesség, hogy Afrika az 10.000 kilométeres távlatban van, meg tudják tenni ezt távot. Azt mutatják az egyre nagyobb kutatások, hogy egyre ritkábban mennek ilyen nagyon messzire, sok esetben beéri közelebb lévő területekkel. Spanyolország vonzás körzete az Ibériai félsziget, amely talán sok esetben ilyen álmenedék, vagy álafrikaként szolgál, egyre több évben maradnak ott a telelő, vagy éppen a nyaraló gólyáink.
5: Így van, hát úgy néz ki, hogy a komfortzónájukból ők sem mozdulnak ki feleslegesen, ha a táplálék adott, a hőmérséklet adott, és talán még ott is vannak kémények, bár nem tudom, hogy a melegebb éjszakoknál az ott lévő házak mennyire rendelkeznek ilyesfajta kiszögellésekkel, hát akkor miért vonuljunk tovább, nekünk itt jó, letelepszünk.
2: Van egyébként egy érdekes jelenség, hogy a 3 illetve az 5 éves korú fiatalabb gólyák időről időre ott maradnak Afrikában, egyfajta kis közösséget, kajtár csapatokat képezve, és ott telelnek ki Afrikában, hogy nem érkeznek el, nem indulnak neki a nagyútonak, majd később, amikor úgy látom megérnek fizikailag és szellemileg, akkor veszik, akkor kezdik el csapatni a Kárpát-medence vonulás körzetét.
5: Egyébként elég komoly sebességgel közlekednek, a fehér gólyáknak a vonulási sebessége az eléri a 45 km per órás szintet, így aztán naponta 150, de akár 300 km-t is meg tudnak tenni.
2: És hogy miért is veszélyes ez a vonulás, meginkább a vadászat miatt. A Libanon és vonzás körzetében hát szeretik a gólyahúst, ezért vadásszák, és hát megkökkentő, hogy konkrétan levadásszák a vonuló rajokat, úgyhogy ezért jelentős populáció csökkenés éri el. Illetve az áramütés, ami legint fontos, a magas feszültséges kábelek igazából sok esetben megzavarják a repülésüket, és ezért történik szintén populáció csökkenés. Hát ennyit a gólyák repüléséről, hiányozni fogtok, ég veletek, várunk majd vissza nagyban szeretettel valamikor tavasz elején, március 15-a körül.
5: Hát jó utat oda is, meg jó utat vissza is.
2: Ebben a két órás műsorban egy második vendéget is várunk a stúdium kerekasztalához, a témánk pedig a parlag fű szezon, amelynek elős közepén vagyunk, legalábbis a szakértők szerint, illetve akik érzik az orrukon, azok jól tudják, hogy megindult már a kellemetlen életérzés. A témában pedig dr. Gál Géza Amberex, a Kistérség egészségügyi alapellátásának orvosi igazgatója érkezik majd hozzánk. A háttérben Ákos énekel, ez pedig a Nem kell más, vigasztalatok a Púzusrádió előadásával. Tombol!

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: 11 óra 35 perc van, rengeteg üzenet érkezik hozzánk a különkedés műsorához, a villámtöltés SMS-t várjuk nagy szeretettel, a különkedés extra pedig most a hét derekán, ha Isten megengedi, akkor most szerdán 10 és 13 óra között vár majd benneteket élőadásunkban 3 órán keresztül a különkedés extrával a villámtöltés programról. Itt vírus fizikailag nem leszünk túlzottan messze, de azért teljesen más környezetben találkozhatok majd a Pulzus Rádió élőadás sában velünk, illetve a stábtagokkal. Ajánlom mindenkinek figyelmében, villámtöltés és üzeneteket várjuk, és a megosztást külön köszönjük a Facebookon. Sorsolás 13 óról néhány perccel most szerdán. És akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük dr. Gál Gézát, a Beregszánszi Kistérség egészségügyi alapellátásának orvosigazgatóját. Сьогодні з нами у студії Гейза Гал, лікар, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Üdvözöljük, doktor úr!
3: Üdvözlök mindenkit! Ismét nagyon örülök, hogy itt lehetek, és beszélhetek a rádióhallgatókkal.
1: Egyre meghökkentőbb statisztikával találkozunk, talán minden 100 emberből 25 parlagfű allergiával küzdik, és ez a szám érdekes módon egyre nagyobb és nagyobb, úgyhogy elmondhatnánk, hogy gyakorlatilag ez a parlagfű ez jelenlévő problémakör, ami hogy áthatja az európai embertársadalmát, és akik már benne vannak, azok érezhetik már hetekkel, napokkal ezelőtt, hogy azért megindultak a tünetek, most van a csúcsszezon.
3: Igen, igen, most van a csúcsszezon. A parlagfűről annyit kell, azt kell tudni, hogy maga a parlagfű pollen egy rettenetesen agresszív allergén, egy rettenetesen rossz és csúnya szimptomákat okozó allergiát okoz. Az a helyzet a parlagfűvel, igaz, hogy az egy behozott fű, itten nálunk Európában nincsen neki ellenfele, igaz, semmi se eszi meg, semmi se rágja meg, nincsen bogár, amelyik megenné, még a kecske se teszi meg. A másik hatalmas nagy probléma, amikor ő elkezd virágzani így augusztustól, de a szárazság meg a klímaváltozás miatt szerintem ez fog kifele tevődni, ez minél tovább annál hamarabb lesz, és úgy szinte az első hóig, október végig, az első fagyokig ő pollen termel. Az a probléma ezzel a pollennel, hogy ez a pollen nagyon-nagyon apró méretű. Annyira apró, igaz, hogy egy, nem lássuk. Vannak pollenek, amiket látunk, igaz? Másik, ez annyira apró, hogyha beszéljük a levegővel, ez egészen lejut a tüdőnkig, az alvolákig, oda, ahol a gázcsere megy végbe, és szinte rögtön bejut a vérkeringésbe, ahol igaz, tehát úgy fogadja az immunrendszerünk, mint egy nem odavaló dolgot, és akkor rögtön reakciót okoz. Amellett, hogy maga igaz, útközben ő lerakódik a nyálkahártyán, igaz, mert minden nyálkahártya nálunk úgy működik, mint egy filter, igaz. És ilyenkor, hogyha rákerül akármi, pollen, porszemecske mindig visz magával valamit, ami nem odavaló, és a szervezet azt csinál ilyenkor, hogy megpróbálja ezeket a rossz, nem odavaló dolgokat lemosni. Megduzzad a nyálkahártya, több folyadékot termel, több nyálkát termel, hogy mossa le. Vagyis ezek a szimptomák alapból, amikor megjelennek, ez egy ilyen védekező mechanizmus a szervezetünknek egy védekező mechanizmusa, amivel igyekszik lemosni ezeket a nem odavaló allergéneket. Úgyhogy sajnos azt kell elmondani, hogy mire kell itt, azt kell elmondani, hogy először is a védekezés abból áll, hogy aki már tudja, általában mindenki tudja, hogy allergiás az ambróziára, és akkor már a szezon előtt egy-két héttel, én azt mondom, hogy egy-két héttel el kell kezdeni szedni antihisztaminokat. Ki kell őket próbálni, most már nagyon sok fajta antihisztamin van a piacon, ki kell őket próbálgatni, el kell menni a családorvoshoz, és fogja ajánlani ezeket az antihisztaminokat. A másik most már nagyon jó minőségű sprék vannak, orsprék vannak, amikbe hormonok is vannak, nem kell félni ezekből a hormonokból, mert ezek olyan hormonok, amik csak helybelileg azon a nyálkahártyán hatnak, és ők veszik le ezt a duzzanatot, és ezt a megemelkedett nyálka produkciót. Úgyhogy könnyebb lesz, kinyílik az orrunk, könnyebb lesz lélegezni, nem kell szájon keresztül, mert a legrosszabb, hogyha szájon keresztül kezdünk el lélegezni, mert akkor ez a filter mechanizmus, ami ott van az orrunkban, akkor nem fog működni, hanem rögtön megy le az alvólágba, ez a rengeteg nagy mennyiségű pollen. És, de hogyha már használjuk ezeket a dolgokat, nagyon fontos ilyen apróságokra odafigyelni. Egy, mikor szellőztetünk, hogyha légkondi van, azt a légkondit tessék tisztítani rendszeresen. Ha szél van, nem nyissuk ki az ablakot. Ha hazamegyünk, és olyan helyen jártunk, igaz, nyílt területen jártunk, jövünk, megyünk, ahol lássuk ezt az ambróziát, hajat kell mosni. Hajat kell mosni, mert ő megragad a hajba, mi őt tehát nem lássuk, mert ő mikroszkópikus. Kis meleg, vizes zuhany alatt mindig le kell mosni a testünket, a hajunkat, ugyanúgy sűrűbben kell váltani az ágyneműt is. Mert ő oda leragad, és hogyha hiába megmostuk a hajunkat, de hogyha ráfekszünk és rajta van a pollén, akkor azt érzékelni fogjuk. Úgyhogy ilyen apróságokra kell odafigyelni, és akkor megkönnyítsük ezt a pollen szezont. Ennek a pollen szezonnak a lefolyását.
2: Mennyire jellemző az, hogy időről időre új betegek jelentkeznek? Tehát, hogy éli az ember az életét, hallott a parlagfürről, hall az allergiáról, mondjuk azt, hogy kipipálja, hogy köszöni szépen az ő életében ez nem jelent problémát, és egyszer csak beüt a krak, és júliustól folyik az orra, könnyezik, és mégis allergiás lett.
3: Igen, igen, ezt lássuk, igaz, mert az immunrendszerünk az változik, az immunrendszer ez egy hatalmas, nagy komplikált, egész nagy belső szerv, amin, hogyha átmegy valami változáson, lett egy vírusos gyulladás, vagy akár mélység megváltozik, és akkor elkezd reagálni már az ambróziának a pollenjére.
2: Tehát lehetséges, hogy valaki úgy született meg, hogy nem allergiás?
3: Nem allergiás, időközben meg, mondom, átesik egy banális stressz helyzeten, egy kis betegségen, és akkor már allergiás lesz. Mi ezt lássuk, sajnos ezt lássuk, hogy ez van.
1: Az immunrendszer erőssége, vagy éppen annak gyengessége okozza az allergiát? Mit tudunk erről ma? Itt vagyok, igen.
3: Maga az immunrendszert, ez sokkal komplikáltabb, mint hogy ebből a két szóval tudjuk lereagálni, hogy most erős vagy gyenge. Az immunrendszernek olyannak kell lenni, amilyen. Ő mindig tudja, hogy mikor kell reagálni. Általában az immunreakciók, amikről az imént beszéltünk, általában ez egy ilyen az immunrendszer túl reagálja ezeket ezeket az oda került allergéneket, és akkor jelennek meg ilyen csúnya reakciók. Akár anafilaktikus sokkok, ez egy ilyen túlreagált immunrendszeri reakció, ami egy sajnos egy nagyon-nagyon nehéz állapot.
2: Hogyha konkrétan a szénanáthánál, vagy az ambróziára adott allergiánál maradunk a betegeknél, súlyosbodnak-e a tünetek? Tehát van-e valamiféle lefolyás, hogy évről évre, hogyha ez kezeletlen marad, akkor abbanak milyen szövődményei lehetnek?
3: Igen, igen, hogyha nem kezeljük ezeket a szimptomákat, akkor okvetlenül már kötődések lesznek, igaz? Lesz egy, akár egy ilyen asztmás reakció is lehet, nagyon soknak azzal kezdődik az asztmája, igaz, hogy egy szénanátha, vagy egy ambrózia allergia, egy ilyen parlagfő allergiával kezdődik, igaz, és akkor a bronchiális fánk túlreagálja ezt az egészet, és akkor asztma alakulhat ki. Vagy egy krónikus arcüreggyulladás alakulhat ki. Igaz, hogy erre az egészre még igaz, ott bezáródnak ott az arcüregből, például vannak kivezetők és utacskák, és az allergiától, hogy ezek az utacskák bezáródnak, ott lesz egy jó kis bakteriális fertőzés, ami, hogy, ami még ahhoz is vezethet, hogy tudom is én, meg kell lesz pungálni azokat a, az arcüreggyulladásokat, mert geny keletkezik az üregekbe.
2: A diagnosztika azon túl, hogy hát szezonálisan látja a beteg, hogy ekkor is, akkor jelentkezik, amikor a parlagfű virít, áll-e valami egyébből? Tehát érdemes utána járni, hogy nem-e valamilyen másik dologra allergiás?
3: Igen. Általában itt mire kell odafigyelni? Hogyha már tudjuk, hogy igen, allergiások vagyunk a parlagfűre, na most ezért külön pénzt adni arra, hogy kapjunk erről papírt, én nem találom okos dolognak, inkább ások őcsik azt a pénzt. Itt arra kell odafigyelni, hogy vannak a keresztallergiák. Igaz? Mert hogyha az ambrózia, akkor ott vannak keresztallergiák. Most például itt van a dinnye szezon, aki az ambróziára, a parlagfűre allergiás, az például dinnyékre is allergiás lesz. Úgyhogy oda kell figyelni erre a két dolog.
2: Egyik erősítheti a másikat?
3: Igen. És hogyha valaki a dinnyére allergiás, az azt jelenti, hogy az ambróziára is allergiás. Mert ott ez azért van, mert nagyon nem egyformák, hanem nagyon hasonlók ezek az antigének, és akkor az immunrendszerünk nem tudja elkülöníteni, hogy ez mostan parlagfű, vagy ez mostan dinnye.
2: Inkább reagál
3: mind a kettőre.
1: Szokták mondani a szüleink, hogy ők nem igazán találkoztak gyermekkorukban parlagfű problémával, mert ha igazán, akkor a 80-as, 90-es évek végén jelent meg egyfajta ipari mezőgazdasági terméket akartak belőle, de aztán nem sikerült. Mit tehet az a család, aki mondjuk egy ilyen viszonylag sűrűen parlagfűvel ellátott területen él? Hektáros mennyiség. A mezőgazdasági területek jelentős százalékban nincsenek ápolva, ha vannak, akkor azért a tengerek között ugye akkor is felnő, hogyha éppen vannak rumpli között ugyanúgy felnől, ha most ott laksz tőle 30-40 méter, akkor mi a megoldás?
3: Harcolni kell a parlagfűvel. Én ezt látom, igaz, egész Európa ezt csinálja, ottan nagy közellenség a parlagfű, az mindenki tudja, mindenki lássa, nagy közellenség, és akkor azzal kell foglalkozni, hogy a parlagfűvet a minimum kaszálni kell, de a legjobb, hogyha kigyomláljuk, igaz, mert nagyon különben könnyű gyomlálni, mert a gyökérrendszere olyan apró, hogy könnyű őtet kiráncigálni. Harcolni kell a parlagfűvel, másat sajnos nem tudunk kitalálni.
2: A különböző mellékhatásoknak a megelőzése az hogyan történik, tehát hogy a szövődményekben ne csúszunk bele?
3: A szezon előtt el kell kezdeni szedni az antihisztaminokat. Egy ilyen két héttel. Amikor tudjuk, hogy igen, én allergiás vagyok, igaz, most már az okostelefon mutassa, és egy mínusz két héttel hamarabb el kell kezdeni szedni az antihisztaminokat, és akkor ezeket az orrspréket is be kell szerezni.
2: A szemészeti tünetekre tehetünk valamit?
3: Ugyanaz. Antihisztaminok. Vannak szemcseppek, allergia elleni szemcseppek is vannak. Úgyhogy használni kell őket.
1: Mennyire kell attól félni, hogy ezek a gyógyszerek függőséget okoznak, vagy éppen hozzászoktatják az embert szervezetében?
3: Vannak, igaz, a korábbi orrcseppek függőséget okoztak. A mostani korszerük már nem ott, ahol a kis hormonális orrcseppek nem okoznak függőséget. A vaut naftinizm, ez leírt dolog, és még most is sok ilyen függőséget találkozunk, igaz, hogyha nincs a zsebbe az orrcsepp, akkor nem is tud lélegezni. De hogyha már benne ott van a zsebébe az orrcsepp, akkor már jó. Van ilyen.
1: Nagyon szépen köszönöm, időt szánt ránk, és elfogadta felkérésünket. Kitartást kívánunk a parlagfűben szenvedőknek, hát október végéig azért van még néhány hét. Remélem, hogy sikerült egy-két fontos tanácsot megosztanunk hallgatókkal.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lettem, viszont hallásra.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Gál Gézával, a Beregszászi Kistérség egészségügyi alapellátásának orvosigazgatójával beszélgettünk.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Звірою в серці. Радіо Пульс FM.
2: 11:59 perc van, hölgyeim, és lassan kerekítenünk kell ezt a mai két órás műsort, de ne felejtsetek el, hogy van nekünk egy nyereményjátékunk. A különködés extrával most szerdán 10 és 13 óra között szeretnénk egy 3 órás élőadással a villámtöltésemi programon részt venni, és van nekünk egy nyereményjátékunk is, egy kis reklámmal folytatjuk.
3: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
4: Rozigrás, szuluhaj, i vyhravaj!
2: Nem kell más tenni, mint a Púzus Rádió élő különkiadás műsorait megosztani a Facebookon, és a villámtöltés szót megír nekünk üzenetbe, és már is benne vagyok a kalapban a sorsolásunkban.
5: A nyeremény pedig nem más, mint egy 2000 grivnyás vásárlási utalvány a Beregszászi Kávény Kollégium felajánlásával, amit a Beregszászi Református iratmisszióban lehet felhasználni.
2: Találkozzunk most szerdán 10 és 13 óra között a különkiadás extrával a villámtöltés programon, ahol Pintér Béla is koncertezik, majd ajánljuk mindenkinek figyelmébe, érdemes mindenkiben velünk tartani.
5: A napnak pedig egy záró gondolattal adunk majd pontot a végére, méghozzá a ma 79 éves Paulo Coelho brazil írótól és filozófustól. Következőképpen hangzik. Az ember csak akkor képes fejlődni, ha figyeli, amit csinálnak a társai. Nem azért, hogy ítélkezzen felettük, hanem azért, hogy csodálja odaadásukat és bátorságukat.
2: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálat elérhetőségével búcsúzom 095 600 805 097 600 805. Ez alkalommal Gogola István.
5: És Bírta Zoltán.
2: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
3: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
4: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
6: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
7: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
8: Ma van Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója. Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 24-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
9: Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю незалежності. Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
8: Hétfő reggel az orosz támadások következtében, amelyek a polgári energetikai infrastruktúrát célozták, áramkimaradást regisztráltak Donyeszk, Harkiv, Csernyihív, Zaporizsja, Odessa és Mikolaiv megyékben, közölte az Ukrenergo. Az orosz csapások következtében reggelre újabb áramkimaradások alakultak ki. Emellett arról is beszámoltak, hogy az orosz erők tömeges támadást hajtottak végre élelmiszerraktárak és energetikai létesítmények ellen Odessa megyében. Magánházak is megrongálódtak. Az eddigi információk szerint nincsenek sérültek. A helyszíneken továbbra is dolgoznak a támadás következményeinek felszámolásán, írja a korrespondent.net.
9: Зранку у понеділок через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру зафіксовано відключення світла у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях. Про це повідомило Укренерго. Також відомо, що війська Російської Федерації завдали масованого удару по продовольчих складах та енергетичній інфраструктурі в Одеській області. Пошкоджені також приватні будинки. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місцях триває ліквідація наслідків атаки, пише кореспондент.net.
8: Külföldi politikusok érkeztek ma Ukrajna függetlenségének napján Kijevbe. Köztük Nagy-Britannia és Luxemburg miniszterelnöke, Moldova és Észtország elnöke, valamint az Európai Tanács elnöke, António Costa. Erről Andrii Sibiha, ukrán külügyminiszter számolt be. Ma reggel örömmel üdvözöltük szövetségeseinket a kijevi vasútállomáson, akik csatlakoztak hozzánk, hogy megünnepeljük Ukrajna függetlenségének helyreállítása óta eltelt 35 évet. Mélyen hálásak vagyunk minden partnerünknek, akik Ukrajna mellett állnak, erősítik védekezési képességünket, és segítenek megőrizni azt a szabadságot, amelyért ilyen kitartóan küzdünk. Az önök támogatása Ukrajna erejének része, hangsúlyozta a miniszter, adta hírül a korrespondent.net.
9: До Києва сьогодні, у День Незалежності України, прибули іноземні політики, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії, Люксембургу, президенти Молдови та Естонії та глава Європейської ради Антоніу Кошта. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга. Цього ранку на Київському залізничному вокзалі ми були раді привітати наших союзників, які приєдналися до нас, щоб відсвяткувати 35 років з моменту відновлення незалежності України. Ми глибоко вдячні всім нашим партнерам, які стоять поруч з Україною, зміцнюють нашу здатність захищатися та допомагають нам зберегти свободу, за яку ми так наполегливо боремося. Ваша підтримка – частина сили України, зазначив міністр, пише кореспондент.нет.
8: Ma este a párizsi Eiffel-torony Ukrajna függetlenségének napja alkalmából kék és sárga fénybe borul. Párizsban az emberi jogok terén ünnepi rendezvényt is tartanak. A francia főváros polgármestere Emmanuel Gregory, valamint Ukrajna franciaországi nagykövete Vadim Omelchenko beszédet mondanak, hogy újra megerősítsék a demokrácia és az ukrán nép iránti változatlan támogatásukat. Ezt követően egy ukrán gyermekkar több dalt ad elő, majd az Eiffel-torony ukrán nemzeti színekben világít fel, adta hírul a Europejska Pravda.
9: Сьогодні ввечері Ейфелева вежа в Парижі буде підсвічена в синьому та жовтому кольорах з нагоди Дня Незалежності України. Також у Парижі на площі прав людини відбудеться урочистий захід. Мер французької столиці Еммануель Грегура та посол України у Франції Вадим Омельченко виступлять, щоб ще раз підтвердити свою незмінну підтримку демократії та українського народу. Потім український дитячий хор виконає кілька пісень, після чого Ейфелева вежа засвітиться кольорами українського прапора. Також повідомляється, що з нагоди Дня Незалежності у Брюсселі біля будівлі Європейської комісії підняли прапор України, пише Європейська Правда.
8: Balesetet szenvedett ma a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe a magyarországi Szolnok közelében. A pilóta sikeresen katapultált. Az incidensről Magyar Péter, magyar miniszterelnök számolt be Facebook oldalán, írja a Európejska Pravda. A vadászgép egy katonai területen zuhant le. Magyar Péter szerint a baleset kivizsgálása folyamatban van, annak pontos oka egyelőre nem ismert. Az incidensben senki sem sérült meg. A beszámolók szerint a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy a meghibásodott repülőgép katonai területre zuhanjon.
9: Сьогодні поблизу угорського міста Сольнок зазнав аварії винищувач «Гріпен» Збройних сил Угорщини. Пілоту вдалося катапультуватися. Про інцидент повідомив прем'єр-міністр Угорщини Пейтер Мадяр у Фейсбук, пише Європейська Правда. Винищувач розбився на військовій території. За словами Пейтера Мадяра, розслідування інциденту триває. Причина аварії поки що невідома. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки схоже, що пілот зробив усе, щоб літак, що розбився, приземлився на військовій території. Йдеться у повідомленні.
8: A végére egy programajánló. Holnap, augusztus 25-én, délelőtt 9 órakor Beregszászban megnyitják a Beregszászi Kistérség népművészeti, díszítő és iparművészeti mestereinek jótékonysági kiállítását. A kiállítás helyszíne a Művelődési és Szabadidőközpont előcsarnoka. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy látogassanak el a kiállításra, támogassák a helyi mestereket és csatlakozzanak a jótékonysági kezdeményezéshez. A kiállítás augusztus 28-áig tekinthető meg.
9: Рекомендація програм. Завтра в Берегові о 10 за київським часом відбудеться відкриття благодійної виставки народного декоративного та ужиткового мистецтва майстрів Берегівської територіальної громади. Місце проведення – фоє Центру культури та дозвілля. Організатори запрошують усіх охочих завітати на виставку, підтримати місцевих майстрів та долучитися до благодійної справи. Виставка триватиме до 28 серпня.
7: Прогноз погоди.
6: Az időjárásról.
8: Ma egész nap derült időben lesz részünk csapadék nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok lehet.
9: Сьогодні увесь день очікується ясна сонячна погода. Опадів не передбачається, а температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 28 градусів.
8: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
9: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
7: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
6: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
7: Спортивні новини.
6: Спортхірек következнек.

Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Kárpátalján véget ért a jubileumi 10. Havasi András emléktorna, ahol ismét az ország legtehetségesebb utánpótlás futballistái mérkőztek meg. A 24 csapatos torna fináléját és a díjátadót ismert futball személyiségek tették ünnepivé, köztük Andriy Sevcsenko is, aki személyesen köszöntötte a résztvevőket, valamint az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a helyi vezetés képviselői. A fiatalabb korosztályban a legjobb egyéni teljesítményeket a Harkiva Police és a Ruch játékosai nyújtották. Az U15-ös kategória bajnoka Harkiv, a Ruch lett, míg a bronzérmet a cserkászi csapat szerezte meg. A nagyobbaknál a Sáhtár, a Kárpát és a Polícia futballistája emelkedtek ki. Az U17-es korosztály győztese a Sáhtár Donyeszk, a Kárpáti a második helyen végzett, a Harkiv pedig harmadik lett. A torna végén külön elismeréseket adtak át veteránoknak és edzőknek, valamint díjazták mindkét korosztály legjobb játékosait. Az Kárpáti Szabásövszé jubilejné 10. turnírna csész Andrija Havasi, a két tradicínos brájnai perspektívnyűsök jónek futbolist Ukrajine, Сьогоріш у змаганнях взяли участь 24 команди. А фінальні матчі та церемонію нагородження відвідали легенди українського футболу, зокрема Андрій Шевченко, а також представники УАФ та місцевої влади. У молодшій віковій категорії найкращими в індивідуальних номінаціях стали гравці Харкова, Полісся та Руху. Переможець категорії U15 ФК Харків. Рух виборов срібла, бронза дісталася команді Черкас. У старшій групі відзначилися футболісти Шахтаря, Карпат та Полісся. Чемпіоном U17 став Донецький Шахтар, Карпати посіли друге місце, Харків третє. Турнір завершився врученням спеціальних відзнак ветеранам та тренерам, а також нагородження найкращих гравців обох вікових категорій. Kárpátalján zajlik a felkészülés az idei Munkácsi Félmaraton 2026-os futóversenyre, amelyet szeptember 19-én rendeznek meg. A szervező bizottság munka megbeszélést tartott, ahol áttekintették a verseny útvonalát, a szükséges önkéntes kapacitást és a program részleteit. A félmaraton iránt érdeklődés már most kiemelkedő. Az alapszakaszra mintegy 300 futó regisztrált eddig, és a szervezők szerint az összlétszám idén akár meghaladhatja a tavalyi 200 résztvevőt. A futók több táv közül választ 21 vagy 10 kilométer, váltófutás, jótékonysági futás, gyermekfutamok. Az idei újdonság a legyőzhetetlenek futása, amelyet fogyatékkal élő veteránok számára rendeznek meg külön kategóriaként. На Закарпатті триває підготовка до Мукачево Half-Marathon 2026, який відбудеться 19 вересня. Відбулася робоча нарада організаційного комітету. Обговорили маршрути, волонтерське забезпечення та програму цьогорічного забігу. Інтерес до півмарафону вже високий. На основну дистанцію зареєстровано близько 300 учасників. А загальна кількість, за прогнозами організаторів, може перевищити минулорічні 700 бігунів. Учасники зможуть обрати одну з дистанцій 21 та 10 кілометрів, командну естафету, благодійність. Az ungvári Zolotá Horák komplexumban rendezték meg a Judo Summer Camp edzőtábort, amely fiatal judósokat és edzőket hozott össze az ország több régiójából. A résztvevők 3 napon át intenzív edzéseken vettek részt, és lehetőséget kaptak arra, hogy világszinten jegyzett többszörös bajnokoktól és olimpiai

0: 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
1: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
3: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
4: 10 halakat szeretnél?
3: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
4: Ugyan, ilyen nincs.
3: De így Arapájma, a kis

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslamény egyik legszebb történelmi épülete az Eötvös Kúria, amely ma már nem csak műemlék, hanem a város egyik turisztikai látványossága is. A kúria 18. század elején épült, amikor az Eötvös család köznemesi ága itt alakította ki birtokközpontját. Az épület az évszázadok során a család lakóhelye volt egészen 1945-ig, és a körülötte elterülő park, valamint a melléképületek egykor egy jelentős nemesi udvarház hangulatát idézték. A család több tagja a történelemben is szerepel. Vállalt, például a szabadságharc idején egyes Eötvös családtagok aktívan részt vettek a küzdelmekben. A kúria később több funkciót is betöltött. Egy időben a Beregi Múzeum iskola történeti kiállítása működött itt, majd az épület évekig üresen állt, és az állapota jelentősen leromlott. Az utóbbi években azonban teljes felújításon esett át. A restaurálás során igyekeztek megőrizni az eredeti építészeti részleteket, például a faragott, kazettás mennyezetű előteret és a régi nyillászárók nagy részét. Miközben a kúria környezetét is megújították, parkot, rendezvényteret és új zöld felületeket alakítottak ki. A történelmi épület ma új szerepet kap, itt működik majd a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vásárosnaményi kihelyezett képzési központja. Így az egykori nemesi kúria ma ismét a közösség szolgálatába áll. Egyszerű őrzi a múlt értékeit és a jövő generációinak tanulását segíti. Méltó módon kapcsolva össze vásárosnamény történelmét. Köszönöm.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója. Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 24-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Сьогодні Україна відзначає 35-річницю незалежності.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma van Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója. Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 24-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Сьогодні Україна відзначає 35-річницю незалежності. Вітання радіослухачів.

0: слухачам. Сьогодні 24 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
1: Augusztusban kezdődik a parlagfű, az egyik legagresszívebb növényi allergén intenzív virágzási időszaka. A pollenje nagyon apró részecskékből áll, amelyek könnyen terjedhetnek a levegőben, és mélyen bejuthatnak a légutakba. A parlagfű virágzásának időszakában

köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Kárpátalján véget ért a jubileumi 10. Havasi András emléktorna, ahol ismét az ország legtehetségesebb utánpótlás futballistái mérkőztek meg. A 24 csapatos torna fináléját és a díjátadót ismert futball személyiségek tették ünnepivé, köztük Andriy Sevcsenko is, aki személyesen köszöntötte a résztvevőket, valamint az Ukrán Labdarúgó Szövetség és a helyi vezetés képviselői. A fiatalabb korosztályban a legjobb egyéni teljesítményeket a Harkiva Police és a Ruh játékosai nyújtották. Az U15-ös kategória bajnoka Harkiv, a Ruh ezüstérmes lett, míg a bronzérmet a cserkászi csapat szerezte meg. A nagyobbaknál

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Ma van Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója.
5: Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю незалежності.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 24-én, hétfőn. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 серпня 2026 року. Понеділок на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Megemlékezést tartottak ma Beregszázban Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából a Sevcsenkó szobornál. A megemlékezésen a kistérség vezetősége, a járási katonai adminisztráció és a járási tanács képviselői, a fegyveres

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjano 102. Jodin FM.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ма ван Україна függetlenségének 35. évfordulója.
4: Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю незалежності.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 24-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 24 серпня 2026 року, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Megemlékezést tartottak ma Beregszázban Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából a Sevcsenkó szobornál. A megemlékezésen a kistérség vezetősége, a járási katonai adminisztráció és a járási tanács képviselői, a fegyveres erők tagjai, tisztviselők, egyházi és civil szervezetek képviselői, pedagógusok, valamint helyi lakosok vettek részt. A résztvevők megemlékeztek a 47 beregszázi áldozatról, valamint mindazokról az ukrán védőkről, akik életüket adták az ország szabadságáért és jövőjéért. A felszólalók hangsúlyozták, a függetlenség ma az összefogásról, a felelősségvállalásról és a közösségért végzett mindennapi munkáról is szól. Rádiónknak Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere nyilatkozott.
5: Beregszászi Kistérség együtt az országgal, együtt Kárpátaljával, együtt minden beregszászi járási lakossal ünnepli az ország függetlenségét. Minden egyes személy, aki bármilyen formában hozzá tudott járulni ahhoz, hogy az ország állapota stabilizálódjon, végzi a dolgát, kis kerttel, mint pedagógus, az oktatás.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Vásároslamény egyik legszebb történelmi épülete az Eötvös Kúria, amely ma már nem csak műemlék, hanem a város egyik turisztikai látványossága is. A kúria 18. század elején épült, amikor az Eötvös család köznemesi ága itt alakította ki birtokközpontját. Az épület az évszázadok során a család lakóhelye volt egészen 1945-ig, és a körülötte elterülő park, valamint a melléképületek egykor egy jelentős nemesi udvarház hangulatát idézték. A család több tagja a történelemben is szerepel. Vállalt, például a szabadságharc idején egyes Eötvös családtagok aktívan részt vettek a küzdelmekben. A kúria később több funkciót is betöltött. Egy időben a Beregi Múzeum iskola történeti kiállítása működött itt, majd az épület évekig üresen állt, és az állapota jelentősen leromlott. Az utóbbi években azonban teljes felújításon esett át. A restaurálás során igyekeztek megőrizni az eredeti építészeti részleteket, például a faragott, kazettás mennyezetű előteret és a régi nyilászárók nagy részét. Miközben a kúria környezetét is megújították, parkot, rendezvényteret és új zöld felületeket alakítottak ki. A történelmi épület ma új szerepet kap, itt működik majd a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vásárosnaményi kihelyezett képzési központja. Így az egykori nemesi kúria ma ismét a közösség szolgálatába áll, egyszerre őrzi a múlt értékeit és a jövő generációinak tanulását segíti, méltó módon kapcsolva össze vásárosnamény történelmét és jelenlétét.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Bűnbánati istentiszteletet közvetítünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Tarackozy Ferenc, vezető lelkipásztor.
1: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Бірта Золтан та Кіш Вікторія. Сьогодні ви почуєте запис богослужіння покаяння з Бергівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Бергівської реформатської церкви Тароцкозий Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, mi is vágyakozunk Te hozzád, a Te jelenlétedbe, hogy a Te dicsőséged átjárja a mi szívünket, életünket. Szeretnénk úgy eléd állni, hozzád jönni, hogy a Te jelenlétedben a Te szavadnak ereje átjárja az életünket. Mert Te vagy az, aki igazán ismersz, és tudod, hogy miben kell bátoríts, erősíts, miben kell megállíts. Mindezzel hozzád jövünk, és kérünk Téged, hogy személyre szabottan Te szólj, mert egyedül a Te szavad az élet szava, egyedül a Te szavad az, amely teremtő, egyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteredék, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren járva, és mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, mondván, ez kísértet, és félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván, bízzatok, ne féljetek, én vagyok. Péter pedig felelvén neki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jöjj. Péter kiszállván a hajóból jár a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült, és mikor kezd merülni, kiállta mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedel? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzá menvén leborultak előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. Valamint a Márk evangéliuma 6. részéből a 45. verstől így szól. Azonnal kényszeríté tanítványait,

0: hogy hajóba szálljanak. Menjenek át előre a túlsó partra, Betsaida felé, amíg ő sokaságot elbocsátja. Minek utána pedig elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni. Mikor beesteledett, a hajó a tenger közepén, ő pedig egymaga a szárazon. Látá őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fújt, és az éj negyedik szakában hozzájuk ment a tengeren járva, el akart haladni mellettük, azok pedig látva őt a tengeren járni, kísértetnek vélték, felkiáltának, mert mindnyájan látják őt, és megrémültek. De ő azonnal megszólítá őket, és mondta nekik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor bement hozzájuk a hajóba, elállt a szél, ők pedig magukban szer fölött álmélkodnak és csodálkoznak, mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük megvala keményedve. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, felolvasott ige szakaszban ugyanaz a történet két szemszögből. De van egy óriási különbség, és elcsendesedésünkben most erre a különbségre szeretném először is tenni a hangsúlyt. Mind a kettő leírja, mind a két evangélium azt, hogy Jézus a tanítványokat kiragadva abból a pillanatból, amikor az 5000 ember megvendégelése után úgy jött volna az a pillanat, amikor a tanítványok olyan nagyon jól érzik magukat, hogy egy nagy sikerélmény, egy nagy csoda, és ennek ők a részesei, ők azok, akiket használt az Isten, de kiragadja őket, és azt mondja, hogy Máté azt mondja, hogy kényszeríté, a Márk evangéliuma pedig így fogalmazza meg, hogy szálljanak be a hajóba. Tehát ez az előzmény, hogy mind a két esetben menniük kell, mert Jézus küldi őket. Mind a kettő beszél arról, hogy viharba is kerülnek. És mind a kettő beszél arról, hogy a végén ott van a nagy álmélkodás és csodálkozás. Viszont kimarad Márk evangéliumából Péternek az a kérése, hogy ha te vagy az, hadd menjek hozzád a tengeren. És ugye elgondolkodtató az, hogy egy evangélium egy ilyen fontos eseményt miért hagy ki? Egy olyan esemény ez, amire azt mondjuk, hogy az ember erre felemeli a fejét. Ha ma valaki vizen járva a mélység fölött tudna járni, azért felkapnák sokan a fejüket. Tehát egyértelmű a csoda, egyértelmű az, hogy ez fizikálisan lehetetlen. Tehát valami olyan esemény, amit meg kell ragadni, és meg kell örökíteni. Mégis Márk evangéliumában nincs benne. Sőt, hadd mondjam azt, hogy Márk evangéliuma az ős evangélium, olyan szempontból, hogy a legelső evangélium, amiből táplálkozik a többi evangélium is. Ugyanakkor Lukácsnál, illetve Máténál azt látjuk, hogy hangsúly kerül Péternek a megtapasztalására. Mi ez a különbség? És elgondolkodva bennem először is azt fogalmazódott meg, hogy nem véletlen ez, és egy fontos üzenetet hordoz. Nem Péter itt a lényeg. Nem Péter bizonyságtétele a lényeg, nem Péter megtapasztalása a lényeg, hanem elsődlegesen az Úr. Péterre nézve, nagyon fontos. Rád nézve megtapasztalások nagyon fontosak. De sokkal fontosabb rád is, rám is, az, hogy Jézusnak a személye, a neve magasodjék ki. Milyen megdöbbentő, ha egy-egy bizonyságtételre gondolunk, amik elhangzanak, abban, hogy kikerekedik az, hogy én éltem át, én velem történt, engem így, engem úgy. Elhangzik az is, hogy az Úr, meg hogy az ő ereje, de nagyon könnyen a hangsúly eltolódik. És engem itt ezzel szembesít, emlékeztet, hogy Bármilyen megtapasztalásaim is vannak, bármit is élek át az Istennel való kapcsolatomban, egy dologról soha se felejtkezzem el. A megtapasztalt csodánál, megtapasztalásnál sokkal fontosabb Jézus személye. És bizonyára fontos üzenet ez mai este, ne a megtapasztalásokra tegyük a hangsúlyt. Ne az élményekre, ne a csodákra, hanem keressük mindenben Jézust, az ő személyét. És aztán térjünk vissza a történetre, miszerint ugye ott van ez az 5000 ember megvendégelése, amelyben a tanítványoknak a hitbeli állapota, személyisége, minden megmutatkozott. Van, aki azt mondja, hogy lehetetlen ennyi embernek, van, aki azt mondja, hogy látok én itt néhány kenyeret, de hát mi az ennyi embernek, van, aki kiszámolja, hogy mennyi kellene. Tehát sokféleképpen viszonyulnak egy adott helyzethez, amiben, hadd mondjam azt, hogy Jézus provokálja a tanítványokat. Egész nap tanítja a sokaságot, és estére a tanítványok felé fordul, és azt mondja a tanítványoknak, hogy na, hogy kellene ezeket megetetni. Provokálja a tanítványokat. És a válaszok, amik jönnek a tanítványoktól, hát ez olyan, mint a vizsgán, amikor olyan esetlen a válaszunk. Soha nem felejtem el egyik vizsgámat, amikor az adott ételt kihúzva láttam, hogy itt nagy baj van, nagy homály van, és hát ugye ilyenkor a legjobb megoldás az, hogy nem elhallgatni, csendben lenni, hanem mondani azt, amit tudunk. És kezdtem azt, amit én tudtam, és mondtam, és mondtam, és tanár megszólalt, hogy nagyon jó, Ferikém, de próbálj erről is beszélni, ami itt van a tételbe. És aztán én megint folytattam, megint mondtam, ez is nagyon jó, Ferikém, de a tétel. Miután egy idő után belátta ő is, meg én is, hogy hát ez így nem fog menni, és könyörült rajtam, természetesen tegyem hozzá. De hogy igazából olyan megdöbbentő dolog ezt úgy megélni, hogy ott van bizonyos élethelyzet a tanítványok életében is, és nagyon sokszor a mi életünkben is, amikor a hitünknek az úgynevezett provokációi, megpróbáltatásai vannak, amikor mérlegre kerül az, hogy elértem valahová, de milyen súlya van annak a hitnek? Milyen súlya? És tanítványok megbuknak, és ami megdöbbentő, hogy ilyenkor, ha vizsgán valaki megbukik, akkor az lenne az eredményes, meg a kívánnivaló, hogy hát akkor bepótolja. De kevés olyan diákról hallottam, hogy aki valamelyik tantárgy megbukott, hogy azt a tantárgyat ő utána önszorgalomból megtanulta volna. Azaz, itt a tanítványok, ahogy elbuknak, nem azt veszik ki belőle, hogy milyen nagy vagy te, Úr Jézus, és hogy nálad mennyire nincs lehetetlen, hanem a következő lépésben először is a tekintetük nagyon-nagyon lekerül Jézusról. Ha egy étteremben vagyunk, akkor nem tudom, valaki a szakácsnak szokta megköszönni az ebédet, vagy az ételt, vagy a pincérnek. Általában a pincérnek köszönjük meg, legjobb esetben, hogy adja tovább. Tehát valami ilyen történik itt, hogy a tanítványok csak pincérkednek, végighordják a kenyeret meg a halat, de learatnák a dicsőséget. Most jönne az a pillanat, amikor ezek a tanítványok. És Jézus azt mondja, hogy ennek nincs helye. Menjetek a hajóra, menjetek át a túlsó partra. Kimenti őket. És úgy elgondolkodtató, hogy Jézusnak még erre is gondja van, hogy kimentsen minket az ilyen kísértésekből. Én nem tudom, kinek milyen kísértése van, de az ő szándéka, hogy ebből kimentsen bennünket. És ez a kimentés, Ez egy elég drasztikus, mert azt mondja, hogy kényszerítette a tanítványokat. Mert hogy a tanítványoknak egy porcikájuk se kívánt ott hagyni ezt a felemelő pillanatot, ráadásul hajóra szállni, ráadásul túlsó partra menni, de kimenti őket, aki kényszerítve is. És ez figyelmeztetés mellett, hadd legyen egy bátorítás. Az az ígérete az Úrnak, hogy kiment téged, ha kell kényszerítve is. És ahogy kimenti őket, a tanítványok nagyon rövid időn belül ellenszélbe találják magukat. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy Jézus, amikor kiment bennünket, akkor ez mit is jelent? Ha ő tudta, hogy hová küld a tanítványait, akkor ez azt jelenti, hogy ellenszélbe küldte őket? Elgondolkodható kérdés ez, hogy hogy is van ez, hogy amikor Isten kényszerít bennünket, akkor ez mivel jár? Akkor ez a hit próbájával jár. Ha kényszerít, akkor a hit próbájával jár. És ahogy ott vannak a tanítványok a vizen, és tapasztalják, általában azt mondják, hogy ezt a távot egy olyan 2 óra alatt lehet leevezni. A Márk evangéliuma szerint itt már 6 óránál járnak, 6 órája eveznek, és még a felinél járnak. Tehát akkor elképzelhetjük, hogy micsoda ellenszél, és micsoda erőpróba. Tehát nem csak arról van szó, hogy szegények nem tudnak haladni, mert fúj a szél, hanem itt vihar van, itt valóban életveszély van, egyre inkább, egyre kilátástalanabb a helyzet. De ami a megdöbbentő, hogyan tekintek én az ilyen viharokra, az ilyen szorításokra? Milyen más, ha úgy tekintek rá, hogy Jézus küldött bele? Mert akkor van egy garanciám. Ha ő küldött bele, akkor meg is oldja. Itt a tanítványok ezt elfelejtik, hogy Jézus küldte. Ők csak az adott pillanatból értelmezik a jövőt, a holnapot, a következő lépést. És sokszor ez a nagy kísértésünk, hogy abban, amiben benne vagyunk, abból próbáljuk értelmezni, hogy mi lesz tovább. És ha szorításban vagyok, akkor olyan könnyen elveszítem a reménységet. Ma utaztunk Munkácsra, és látva gát előtt a posztot, hogy legalább egy olyan 15-20 autó ott áll, elhangzik a mellettem ülőtől, hogy ha jövünk visszafele, biztos egészen a faluig lesz a sor. És akkor úgy mondom neki, hogy nem tudod, hogy mi lesz. Miért aggodalmaskodsz azelőtt, mielőtt bármi meg is történne? Azaz az adott megtapasztalásomból szemlélem, és vonom le a következtetést negatívként, hogy csak rosszabb jöhet, csak rossz jöhet. Ezzel szemben, amire tanít minket Isten igéje, ahogy itt a felolvasott ige szakaszban is, hogy ha a tanítványok nem feledkeznének arról, hogy őket Jézus kényszerítette, Jézus küldte bele a hajóba, küldte át a túlsó partra, ha nem feledkezel arról, hogy mindaz, amiben a minden napjaidat éled, bármilyen kihívások legyenek, ha nem feledkezel arról, hogy Jézus jelenlétében vagy, és az ő küldetésében vagy, akkor semmi olyan nem történhet, amit ő ne akarna. Amit ő akar, az rám nézve a legjobb. De jó lenne ebben megerősödni. És a bűnbánati alkalom lévén kérdést kell feltegyünk, hogy miben is akar formálni az Úr, akkor talán ebben. Ne a megtapasztalásodból tekints előre, hanem az ígéretekből vissza arra, amiben vagy. Sokan indulnak iskolába szeptembertől, és sokakban ott van a kérdés, az aggodalom, milyen, de kár, de rossz, mert van mögöttünk egy megtapasztalás. Milyen más, ha úgy tekintek rá, hogy hát Isten gyermeke vagyok. Mindegy, hogy hol leszek, mindegy, hogy mi fog körülöttem zajlani, milyen háborgó tenger lesz, Hát az ő küldetésében vagyok. Értjük, mennyire más. Tehát a tanítványok ezt elfelejtik, ott vannak a mélységben, és itt jön az az esemény, ami személyre szóló, és itt ez nagyon fontos ketté választani. Van az ilyen viharokban, ami személyre szóló, amit nem mindenki él meg, vagy másképp éli meg. Van, ami a te számodra a legmeghatározóbb, míg a másik embernek egy eseménnyel több. Nem jelenti az, hogy kevesebb vagy több, hanem az érintettséget jelenti, amit te élsz meg, ami a te életedre nézve hangsúlyos belőle is változtathat. Azaz, mindaz, ami velünk történik, ezt úgy nagyon alá szeretném húzni, ami személyesen veled történik, akkor van nagyobb és nagyobb súlya, hogyha rád nézve változást idéz elő. Egyébként, ha nincs az átélt eseménynek következménye rám nézve, akkor el is lehet felejteni. Hadd mondjam azt, hogy talán a többi tanítványoknak ez nem volt olyan egetrengető, meghatározó dolog. Milyen nagy dolog Péter vizen jár. Én nem. És számukra már nem is olyan hangsúlyos ez. Ha János ment volna ki a vízbe, akkor azt gondolom, Jánosnak lett volna egy nagyon mély élménye. És ez a személyre szabott, átélt esemény, amit neked kell megélned, akkor lesz a te számodra és mások számára is áldássá, hogyha annak van egy erőteljes következménye az életem formálásában. Ez a nagy kérdés a mindennapoknak. Mindaz, amit megélek, szomorúságban, nyomorúságban, örömben, ezek mennyire formálnak engem? Mennyire változtatnak engem? És ahogy itt látjuk, Péter, megállhatunk Péter esetében is, őt személyesen érinti ez a helyzet. Ezt is meg kell állapítsuk, hogy minden helyzet más és másféle módon érint bennünket. Az, hogy tekintünk egy adott háborgó tengerre, ezt sohasem szabad elfelejteni, hogy nem mindenki úgy látja, hogy én. Nem mindenki azt tapasztalja, amit én. És én sem látom úgy, és nem tapasztalom úgy, ahogy a mellettem lévő. Ez az egyénre szabottság. És ahogy itt Péterre nézve rögtön felmerül egy igény, többi tanítványban nem. Más helyzetben felmerült, más tanítványban is. Csak egyet idézve emlékezzünk Fülöpre. Tamásra. Emlékezzünk rájuk. Elhiszem, hogyha majd a két kezét látom, hogy át van szegezve. A többi tanítványban ez fel sem merül. Őt ez személyesen érinti, és azt mondja, hogy hát nekem ez, erre reagálnom kell, ez engem elindít. Itt Péter az, aki erre megindul. És azt mondja, hogy ha te vagy az, akkor hadd menjek oda hozzád, és megy. És akkor itt van az a másik nagyon fontos üzenet, hogy a személyes útjaink, amelyekre rálépünk, amelyek a hitünk erősítésére szolgálhatnak, ezek milyen formában tudnak mások számára is bátorítássá válni. Úgyhogy amikor Péter elindul, akkor Péternek is, és a többieknek is látni kell azt, hogy ez csak azért volt lehetséges, mert Jézus azt mondta, hogy jöjj. Ez csak azért. Péternek is meg kell értenie, hogy nem ő volt olyan kemény gyerek, hanem Jézus volt az, akinek a szavára ezt meg tudta tenni. És amíg Jézusra tekint, addig nincs is gond. Amikor leveszi a tekintetét, és amikor agyal, akkor abban a pillanatban süllyed. És kiált. Segíts. És Jézus megragadja. És már ott vannak mindannyian a csónakban. És minden elcsendesül. És talán ebben hadd húzzam alá nagyon azt, hogy mennyire nem volt mindenki számára ugyanaz Péter megtapasztalása, mennyire nem ugyanazt élte át mindenki. Mert amikor ott vannak a csónakba, akkor minden más megsemmisül, elcsendesül. Mindenkit érintett a háborgó tenger, mindenkit érintett a szélvihar, a reménytelenség. Az, amit Péter élt át, az őt érintette. De a Jézus jelenléte köztük mindenkire nézve elcsendesedik. És ez az igazán hangsúlyos, hogy minden a helyére kerül, minden elcsendesedik, minden visszakapja az értelmét. És innen tegyük fel vissza a kérdést. Ha Jézus tudta, hogy mi vár rájuk a vizen, akkor mi kényszerítette oda őket? Azért, hogy újra kiprovokálja, hogy reagálsz ezekre a kihívásokra, amiben benne vagy. Mit válaszolsz arra a szorításra, amiben te vagy? Mersz esetleg olyat kérni, amit mások nem? Mersz olyat mondani Jézusnak, amit mások nem? Mersz olyat lépni, amit mások nem? Mit hoz ki belőled az a szorítás, amiben a mindennapjaidban élsz? Megerősödsz abban, hogy kicsoda az én Uram? Felbátorodsz, és megelevenedsz, megújulsz abban, hogy kicsoda ez az Úr? Kicsoda az én Uram? És azzal fejeződik mind a kettő, hogy álmélkodás, csodálkozás és egy megállapítás. Bizony, Isten fia. Bizony. Mert így tekinteni sok kihívásra, sok szorításra, hogy egy erős bizonyságot akar adni. Ő mindenre elégséges. Bizony, ő az Úr. Így legyen. Úrunk, jó meglátni sokszor visszafelé tekintve, hogy a nehéz utak is, a szorítások is, azok nem voltak hiába valók, mert tőled jött, jelenlétedben történt, és a benned való megerősödés szolgálta. De arra kérünk téged, hogy taníts akkor, amikor éppen benne vagyunk, amikor olyan nehéz előre tekinteni, olyan nehéz reménnyel megvalani azt, hogy itt is a te jelenlétedben vagyunk, amikor nagy a szorítás, amikor minden körbevesz, és nem látunk kiutat, amikor minden folytogat. Taníts ezekben is megtalálni azt a békességet, amely bizonyságát adja annak, hogy te küldtél, te jelen vagy, és veled mehetünk. Így könyörgünk személyre szabottan a különböző életharcainkban, élettereinkben. Te munkálkodj továbbra is, ha szükséges, akkor engedj és küldj ilyen utakra. Ha kedves előtted, akkor hívj ki olyan pillanatokra, ahol te az Atyával együtt vagy a hegyen. Olyan nagy ellentétnek tűnik ez, hogy te ott vagy a hegyen, a tanítványok pedig a vizen. Milyen más lenne, ha ők is ott lehetnének te veled. És van, amikor így hívott ki őket. Kérünk, engedd ezt értenünk és látnunk, hogy amikor ott akarsz látni a tengeren, akkor neked engedelmeskedjünk. Amikor kihívsz, akkor neked engedelmeskedjünk. Hadd legyen mindenben a te akaratod, te dicsőséged. Kérünk, atyánk, egyszülött fiadért, az Úr Jézusért, aki itt tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt hallgatóink, Üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Bűnbánat Isten tiszteletet közvetítettünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, vезетюлянки пастор.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі була передача «Звістка». Ви почули трансляцію богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тороцкозі Ференц. Дякуємо за увагу.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a pár. Jó dím FM.
1: Klasszne radio. Vdoro.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

egy tamburája, s mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja.

és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő. Öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki úr.

ezt is, amaszt is gyermekkora olta. Néha egy új dalt terem önként húrja, s felejti legott, már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallott?

0: Ika király kisasszony. Mikor volt, mikor nem, még az antivilágban volt. Volt a föld kellős közepén egy cserefa, olyan magas, hogy a teteje az eget verte. Ennek a fának a legfelső ágán ült egy őszöreg ember, akinek a szakála a földet verte. Ez mondta nekem ezt a mesét. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, s annak három szép dali fia. Azt mondja egyszer a fiainak a király. Na, édes fiaim, ti már meg is házasodhatnátok, mind a hárman jó kinőttetek az Isten markából. Hiszen mi meg is házasodnánk, mondták a fiúk, de hol találjunk hozzánk illőt? Ezen én is sokat gondolkodtam, mondta a király, mert sem keletre, sem nyugatra, sem éjszakra, sem délre, ahány ország vagyon, egyikben sincs olyan király kisasszony, aki hozzátok illő volna. Gondolja a király, összehívja a tanácsosait, hát ha azok kitalálnak valamit. Mindjárt összehívja, ahány bölcs ember van az országban, összeülnek, tanakodnak ezek, s azt határozzák, hogy a három királyfinak csináltassanak három nyilat és három nyilvesszőt. Álljanak ki az udvar közepére, onnét lőjék ki a nyilvesszőt, s amely országnak a földjén leesnek, ki abból az országból vegyen feleséget. Megcsináltatják a három nyilat s a nyilvesszőt. A királyfiak ki is lövik hárman-három felé, aztán elindultak a lövés irányában. A két idősebb fiúnak jó szerencséje volt, mert azoknak 7 nap s 7 éjjel sem kellett menni, megtalálták a nyilvesszőjüket, s az egyik egy, a másik más király udvarában, leányt is találtak szemrevalót. Feleségül is vették, nagy lakodalmat is csaptak, s talán még ma is lakmározhatnak, ha meg nem haltak. Hely, hanem a legkisebb bezzeg szerencsétlen csillag alatt született, ment vendegért erdőkön, mezőkön, folyóvizeken által, de csak nem találta, nem talált a nyilvesszőjére. A 7. nap már éppen vissza is akart fordulni, amikor az óperenciás tenger partjára élt, s hát uramisten, mit látnak szemei. A tengernek közepén van egy szép zöld sziget, s annak a szigetnek épp a kellős közepén van az ő nyilvesszője. Búsult szegény királyfi, tűnődött, évődött magában, még a könnye is kicsordult. Hát ő most hogyan tudjon odajutni, ahol az ő nyilvesszeje van? S amint így tűnődik magába, csak kiugrik a tengerből egy csúnya varasbéka, s kérdi tőle. Mi bajod van, te királyfi? Miért adtad búnak árva fejedet? Ránéz a királyfi. Hát te honnét tudod, hogy én királyfi vagyok? Mondta a béka. Nem csak azt tudom, hogy királyfi vagy, hanem azt is tudom, hogy mi a bajod. Ugye szeretnél által menni a szigetre, hogy visszahozzad a nyilvesződet? No, ne búsulj, én által hozom neked, de csak azzal a feltétellel, hogyha feleségül veszel engem. Nagyot kacagott a királyfi. Hát, mit beszélsz te, hogy én téged feleségül vegyelek? Hát jól van, mondta a béka. Ne védj feleségül, menj, s keresd tovább a nyilvesződet. Mit gondolt, mit nem a királyfi, azt mondja a békának. No, te Istennek förtelmes állatja, úgyis el vagyok keseredve, feleségül veszlek. Azzal felült a lovára, maga mögé ültette a békát, s indult vele hazafelé az apja udvarába. Útközben elestelettek egy erdőben. Ott megháltak, de a királyfi csak azt várta, hogy a béka elaludjék. Fölkapott a lovára, s faképnél hagyta. Vágtatott, mint a szélnél is sebesebben, s örült, hogy megszabadult szép szerint ettől a förtelmes állattól. Azám, ahogy visszanéz véletlenül, mit lát? Ott ült a béka a lovának a farán. – Ugye meg akartál szökni tőlem? – mondta a béka. – De megállj, ezt még megkeserülöd. Hely, búna kereskedett a szegény királyfi. Mit tudjon csinálni? Megpróbálta másik éjjel, harmadik éjjel, ha valamiképpen meg tudna szabadulni a békától. De mikor azt hitte, hogy 77 mérföldre van tőle, ahogy hátra nézett, ott ült a béka a lovának a farán, és megfenyegette a béka másodszor is, harmadszor is. – Megállj, királyfi, ezt te még megkeserülöd. Mit volt mit tenni, haza kellett vinni a békát. Otthon még mindig lakodalmaztak a bátyai, folyt a dínomdánom. Bemegy a palotába, s kérdi tőle az apja, kérdik a bátyai. No, fiú, hoztál-e feleséget? Hol van? Merre van? Mondta a királyfi nagy búzsan. Menjetek ki az udvarra, s nézzétek meg. Kimennek mind az udvarra, de ott bizony nem láttak semmiféle asszonyi állatot. Kérdik tőle ismét. Hát, hol az asszony? Itt vanni, mondta a királyfi, ott ül a lovamon. Haj, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy őt így megcsúfolta az ő legkisebb fia. Kitagadta a királyságból, ki az országból, ki mindenéből, azt mondta neki, fel is út, le is út, többet a szemével ne lássa. Felült a királyfi a lovára, s keserves könyhullatások közepette elindult az apja udvarából. S az a csúf, fertelmes állat ott ült, üldögélt szépen a háta megett, nem szólt egy szót sem. Mendegélt a királyfi hetet-hét ország ellen, s egyszer úgy este felé egy rengeteg erdőbe ért. Annak az erdőnek a közepén volt egy szép tisztás. Ottan megállott, a lovát belecsapta a fűbe, maga pedig leheveredett egy fa alá, s elaludt. Hanem reggel, amikor felébredt, szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Egy olyan palotában ébredt fel, hogy annak minden szege köve ragyogó gyémánt volt, s abból a fertelmes csúf békából olyan gyönyörűséges szép asszony lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Bezzeg, hogy megváltozott most egyszerre a királyfi kedve, bezzeg, hogy megváltozott most a szíve indulatja. Szép gyöngéden megfogta a felesége kezét, s mondta. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapas, nagy harang válasszon el minket. Mosolygott a szép asszony, ő is azt mondta, ásó, kapas, nagy harang válaszol el minket. Ha nem azért, azt gondolta magába, megállj, mégis megbüntetlek azért, hogy háromszor elhagytál engem. Telt múlt az idő. Éltek egymással nagy békességben, de az asszony sokszor elszomorodott, mert szerette az urát, de nem tudta felejteni, hogy háromszor hagyta el. Észrevette a királyfi, hogy a felesége mindig szomorkodik. Meg is kérdezte egyszer. Talán bizony nem is szeretsz, feleség, hogy mindig szomorkodol, mondta az asszony. De bizony szeretlek, édes férjem, uram, hanem azt nem tudom elfelejteni, hogy egyszer olyan erősen gyűlöltél. Látod, uram, látod, nem voltam én mindig olyan förtelmes állat, mint amikor először láttál engem. Tündér királylánya voltam, sok embert megvarázsoltam, csak meggondoltam valamit, már meg is csináltam. De egyszer mégis megjártam. Feleségül akart venni egy lidéc, s ha nem mentem hozzá, békának varázsolt, s arra ítélt, hogy békának maradjak, amíg olyan királyfival nem találkozom, aki nyilvesszővel keres magának feleséget. Hely, ha én ezt tudtam volna, lelkem feleségem, mondta a királyfi, bizony nem szomorítom meg a szívedet. A szép asszony csak mosolygott, nem szólt semmit, de most is azt gondolta magában. Azért mégsem felejtem el, hogy amikor béka voltam, megvetettél. A közben hírül vitték az öreg királynak, hogy van az országában egy olyan fényes, ragyogó vár, hogy az övé leülhet mellette. Hírül vitték azt is, hogy a kitagadott fia építette azt a ragyogó várat. Azt hitte az öreg király, hogy bizonyosan az ő bosszúságára építette a várat az a kitagadott fiú. Mindjárt üzent neki, hogy kitakarodjék az országából, mert különben így meg úgy. Megszomorodott a királyfi, de a felesége azt mondta, hogy egy tapottat se menjenek. Majd eligazítő mindent annak rendje szerint. Visszaüzent az öreg királynak. Hát jöjjön ide, s kergesse ki, ha van szíve hozzá. Hát bizony az öreg király nem is várt második üzenetet. Indult még aznap akkora sereggel, hogy a föld rengett alatta. De a szép asszony sem dugta össze a kezét. Nem hiába volt tündér királylánya. Egy minutára annyi katonát varázsolt elé, a jó Isten tudta honnét s honnét nem, hogy az ég is elfeketedett belé. Úgy széjjel verte az öreg király seregét, hogy hírmondónak sem maradott abból. Csak az öreg királynak s két idősebb fiának hagyták meg az életét. Hadd menjen haza Isten hírével, de aztán őket többé meg ne háborítsák. Hát ez így volt, ahogy volt, aztán telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, két esztendő, s élt a fiatal pár nagy békességben. Hanem a szép asszonynak még mindig nem ment ki a fejéből, hogy a királyfi csak akkor szerette meg, amikor szépséges szép lány lett belőle. De bezzeg, mikor béka volt, írtózott tőle, el is akarta hagyni, pedig segített rajta. Azt mondja egyszer az urának. No, lelkem uram, emlékszel-e, hogy mikor feleségül vettél, megesküdtél nekem, s utánam mondottad, hogy ásó, kapas, a nagy harang válasszon el minket? Mondta a királyfi. Emlékszem, emlékszem, lelkem felesége. Hát arra emlékszel-e, hogy háromszor akartál megszökni tőlem? Hely, arra is emlékszem, nem is tagadom, lelkem felesége. No bizony, ha emlékszel is, s nem is tagadod, most én is elhagylak téged. Nesze adok egy gyűrűt emlékül, az Isten áldjon meg. Eleget istenkedett a királyfi, hogy ne hagyja el, ne bolondozzék, ami elmúlt, elmúlt, felejtse el, de a szép asszony nem hallgatott rája. Csak kikerült, fordult az ajtón, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Búsult a szegény királyfi, hogy ne búsult volna. Még csak most volt igazi világárvája. Sem apja, sem anyja, sem felesége, sem országa, sem hazája. Meghiszem azt. Reggelre még az a szép ragyogó vára sem volt, mert, halljatok csodát, ott ébredt fel a rengeteg erdő közepén, azon a tisztáson, hol az éjjel megháltak volt, amikor az apja világá kergette. Ott legelészett a lova is, még a jó kövér fűben. No, édes lovam, mondá nagybúsan, összekerülénk megint, most mehetünk ismét világgá. Felült a lovára, s ment, amerre a szeme látott. Ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön által, ha valahol szolgálatot találnak. Addig mentek, mendegélnek, míg egyszer rengeteg erdőben egy malom elé értek. Bemegy a malomba, s köszönti a molnárt, akinek olyan fehér volt a haja, mint a búzaliszt. Adjon Isten jó napot, molnár gazda!
1: Adj Isten, ecsém! Hó jársz itt, ahol a madár se jár!
0: Én bizony szolgálatot keresek, bátyám uram, ha találnék.
1: Nekem se gyermekem, se senkim a világon. Ha jó viseled magad, neked hagyom a malmomat, s minden gazdagságomat.
0: Kezet csaptak, áldomást ittak, s a királyfi ott maradt a malomban. Ügyes legény volt, hamar kitanulta a molnárságot, de nem tudta elgondolni, hogy miféle malomba került, mert őrlenivaló volt mindig, hanem szem azt nem látta, hogy kihoz őrlenivalót, sem azt, hogy kiviszi el a lisztet. Meg is kérdezte egyszer az öregtől. Ugyan bizony, bátyám uram, hogy kerül ide a sok őrlenivaló, s kiviszi el innét, hogy én azt sohasem látom?
1: Hely, öcsém, azt mindig éjjel hozza egy griffmadár, s éjjel viszi el, amikor te alszol.
0: Hát aztán hova viszi?
1: Ecsém, a királynénak viszi egyenest. Ide nem messze van egy kőszikla, annak a tetejében egy ragyogó fényes vár. Abban lakik, ami királynénk szomorú özvegységben.
0: Hiszen a királyfinak sem kellett egyéb. Nem feküdt le az éjjel, s éjfélkor, ahogy jött a griffmadár a lisztért, belebújt egy lisztes zsákba, s a griffmadár a többi zsák közt vitte is őt a királyné várába. Ott, amikor kiódották a zsákokat, kiugrott nagy lisztesen, hogy a szegény kenyérsütőt majd kitörte a rossz. Ne félj, szólt a királyfi, nem vagyok kísértett, a malomból jöttem, hogy itt szolgálatot keressek.
1: Jó van, mondta a sütőmester, épp sütőinasra szükség vagyon, felfogadlak annak.
0: Hát bezzek, hogy a királyfi kitanulta a sütőmesterséget is. Eleinte csak fekete kenyeret sütettek vele, de sütött aztán fehér cipót is, szép piros ropogóst. Hanem a királynét még egyszer sem láthatta, pedig amiatt jött ide, ha mondom nektek. Hetek múltak, hónapok múltak. Hát egyszer, amint kitekint a sütő ablakán, látja, hogy éppen az ablak alatt sétál el egy szépséges szép asszony. Uram Jézus, ne hagyj el, hiszen ez az ő felesége. Hely, Istenem, nem találta a helyét. Mi csináljon, hogy kerüljön a felesége színe elé? Gondolt ide, gondolt oda, ő bizony azt gondolta, hogy a gyűrűt belekeveri egy cipóba, s majd megtudja erről a felesége, hogy itt van. Nem sokat teketóriázott, belekeverte a gyűrűt a tésztába, sütött ebből olyan ropogós piros cipót, hogy még a sütőmesternek is tátva maradt a szája. Vitték is mindjárt a királyné asztalára. Ott az inas felvágja a cipót, s hát kigurul belőle egy gyűrű. Felkapja az inas a gyűrűt, s jelenti a királynénak, hogy mi történt. Nézi-nézi a királyné, s a színeiben csak hol elhalványodik, hol kipirosodik. Hivatja a sütőmestert.
2: Kisütötte ezt a cipót?
0: Mondja a sütőmester. A sütőinas, felséges királyné.
2: Küldje ide mindjárt.
0: Küldik a sütőinast, be is megy nagy lisztesen, de bezzeg nem nézte a királyné, lisztesen neme a nyakába borult. Még aznap nagy lakodalmat csaptak, de olyant, hogy hét országra ment a híre. Én is ott voltam, a griffmadáron mentem fel, s feneketlen kancsóból ittam a bort. Hazafelé adtak egy lovat, aminek tök volt a feje, viasz a dereka, kender a farka, kóró a lába, acél a patkója. Ahogy a földbe ért, megbotlott a lovam egy béka savóban, szikrát vetett a patkó, tüzet fogott a kender, elégett a kóró, elolvadt a viasz, leesett a tök, s hupp, lepottyantam én is a földre, hogy nagyot nyekkentem belőle. Itt a vége, fuss el vége.

Ában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.